Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Tegnap.

nem leszek sem erre. Egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a Tisza párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. A márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MT-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra után járunk, 3 perccel, szeptember 11-e van, én Vörös Levente vagyok, az utolsó napunkat töltjük reggel ezen a héten. Ez azt is jelenti, hogy végre itt a péntek, ezen kívül pedig lehet még örülni a 16 foknak, ami frissíti a levegőt, meg annak is, hogy csak 20 fok lesz ma a maximum, nem lesz tehát meleg, esni viszont elég nagy százalékban fog. Belemegyünk még ebbe bővebben is, meg persze ránézünk a hírekre, névnapozunk és születésnapozunk, előbb viszont még itt van a Corona és the Rhythm of the Night. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Andris reggel 6 óra 11-kor, szeptember 11-én járunk, és ahogy szoktam, ránézünk az időjárásra, aztán egy kicsit böngészünk a hírekből, mert hogy van bőven miből, és elég érdekesek, úgyhogy na, előbb vágjunk neki ennek a bizonyos időjárásnak. 17 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, és borult eget, sárga figyelmeztetés van kiadva a zivatarra, a nap nagy részében azért esni fog, legalábbis itt a délelőtt folyamán, ezt írja az időkép. 19 fok lesz a maximum, úgyhogy bent maradunk 20 alatt, ha minden igaz. Ez talán egy kicsit jó hír a nagy meleg után most már, valahol pedig az eső is kell, úgyhogy abszolút nem mondjuk neki nemet. A kora őszies ruhát ajánlja ehhez az időkép, esernyővel természetesen. Ha most reggel megy valahova, akkor mindenképpen dobja be a táskába, vagy már akár nyissa is ki, mert lehet, hogy éppen esni fog. 3 mm-t jósolnak a mai napra, tehát ilyen elszórt zivatarokat. A pollen terhelés csökkenőnek látszik, de mégsem. Van, amiben csökkent, a parlagfű pollen koncentrációja viszont extrém magas, úgyhogy ez különös gondokat okozhat az allergiásoknál. A gombák egy közepes, a többi pedig alacsony, azért a valamelyest csökkenésnek mondható értékek. Pénteken, azaz ma kettős fronti hatásban van részünk, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is egyaránt jelentkezhetnek, de a kopásos jellegű ízületi bántalmak is itt vannak velünk, itt lehetnek a reggeli órákban különösen, egyébként pedig bágyatabbak, koncentráltabbak, dekoncentráltabbak és tompábbak is lehetünk, ez nyilván az időjárásnak köszönhető. Itt a déli tájakon azért van kilátás, hát ilyen migrénes panaszokra még, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen. Egyébként pedig a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelét nem lehet elégszer hangsúlyozni, nagyon-nagyon fontos. No, akkor ugorjunk rá a hírekre, mert ugye a következő hetekben a NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai is a szüreti fesztiválokat, illetve a szüreti munkálatokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják majd a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét, mint Tamásiban, Bátaszéken, Hőgyészen, Szekszáron, Györkönyvben, Dunakömlődön, Simontornyán és Dunaföldváron is, de az általuk közért adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is legyenek ilyen NAV ellenőrzések. Aztán egy tisztázó hír az elmúlt napokban röppent fel, hogy a kormány visszakéri a brit királyi udvarnak ajánlott lovakat, pontosabban a harmadik Károly brit királynak ajánlott lovakat. Az előző kormány ajándékozás helyett azonban kölcsönadási szerződéssel küldte el ezeket a lipicai ménesből származó tulajdonképpen hungarikumokat. Úgyhogy a dokumentációt akarta rendezni a kormány, semmiféleképpen nincs szó arról, hogy ezeket visszakérné Magyarország. Egyrészt ez egy óriási diplomáciai port kavarna, másrészt pedig tulajdonképpen ez a bulvár sajtóból kipattant hír, a Daily News futtatta meg Nagy-Britanniában, utána vette át az összes itthoni bulvár sajtó, ami maradjunk annyiban, hogy semmiképpen nem mondható hitelesnek, mármint maga a hír, a Daily News, amelyet még a Wikipédiáról is letiltottak, mint forrás, tehát, hogy maradjunk annyiban, semmi közünk nincsen ehhez, mármint, hogy a visszakéréshez, mert hogy nem történt ilyen. Ajándéknak szánták anno, mégis kölcsönadási szerződéssel lett visszaadva, tehát ez azt jelenti, hogy a lovak ma is a magyar állam tulajdonában vannak, úgyhogy az eredeti szándék szerint az ajándékozással a tulajdonjogoknak is át kellett volna szállnia, ezt igyekszik most rendezni a kormány, és az Agrárminisztérium többen is megerősítették, még a Buckingham Palota is megerősítette a 444.hu-nak, hogy nincsen szó semmilyen visszakérésről, vagy visszakövetelésről, a lovak maradnak Nagy-Britanniában. No, aztán ezt az esetet tisztáztuk, jöhetnek a további hírek. Ligeti Miklóst is az alkotmánybírónak jelöli a Tisza párt. A Transparency International magyarországi jogi igazgatóját alkotmánybírónak jelölik. A többek között 5 új alkotmánybírót is jelölnek. Dr. Kronowski Nóra, a egyetemi tanár, az MTA doktora alkotmányjogász van ezen a listán, Ligeti Miklós mellett Dr. Kovács András György, a kúriai tanácselnök bíró, a Dr. Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egyköri vezetője, és Dr. Szomora Zsolt, a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Ugye azért lett érdekes Ligeti Miklósnak a jelölése, mert ő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak a pozíciójára is, elnöki pozíciójára is pályázott, végül nem őt választották, most alkotmánybírónak jelölték. Aztán egy utolsó hír, szintén Magyarországról, méghozzá egy meghökkentő hír, VIP bankkártyával éttermeztek a Szuverenitás Védelmi Hivatal egykori vezetői, egyikük 50 ezeret is fizetett egy limonádért, több millió forintos fizetés mellett sok százezeres nagyságrendű juttatást is kaptak az egykori Szuverenitás Védelmi Hivatal vezető munkatársai, azt ígérte a kormány, hogy az indokolatlan közpénzköltések miatt megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hát elég érdekes, maradjunk annyiban, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal 5,76 millió forint értékben használta ezt a bizonyos VIP kártyát, a túlnyomó öt költségek túlnyomó része pedig éttermi számla volt, szóval maradjunk annyiban, hogy ez is elég érdekes, megteszik a hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést a Szuverenitás Védelmi Hivatallal kapcsolatban. Na hát ezek a hírek a nagyvilágból, úgyhogy megyünk, zakatolunk tovább, köszöntjük mindjárt a névnaposokat, aztán természetesen rátérünk a születésnaposokra is, elő viszont John Legend és a Safe Room szól itt a Szantrit reggelben. Jó reggelt!
1: Ez a Szantrit reggel!

reggelt, ez az Antis reggel, fél hét előtt járunk 6 perccel a Teodórákat. Köszöntöm ma az év 254. napján 111-jel a vége előtt. A Teodóra néva a Teodor, férfi név, női párja, két ógörög szó az Isten jelentésű Theos és az ajándék jelentésű Doron összetételből származik. De vannak még egy páran, úgyhogy minden Diomed, Elga, Emil, Emilian, Félix, Helma, Helza, Igor, Jácint, Milán és Milton számára is sok-sok boldogságot kívánunk. Köszöntjük mindjárt a születésnaposainkat, előbb viszont még fokozzuk a hangulatot egy igazi klasszikussal. Cher és a The Sub Sub Song érkezik. Jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Antwit reggel. Pontban 6:30 van. Eljött hát az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük. Van belőlük ma egy pár. Zsilmó Ferenc, labdarúgó edző, sportújságíró, a magyar labdarúgó válogatott első szövetségi kapitánya ünnepelné ma születésnapját, illetve Franz Beckenbauer, német válogatott labdarúgó is. De aki ma ünnepel, Hol Nándor, magyar színész, szinkron színész például. Ha így most nem ismerné, akkor mutatom hát, ha hangról jobban ismeri.
1: Tudom, hogy nem tartozik rám, de összefügg-e Summer távozásával?
2: Az ki?
1: Az asszisztensem.
0: Aki többek között a Jó barátok Joey-ját tolmácsolta nekünk magyarra. De ma született még Galusz Nikolett, magyar színésznő, Varró Dániel, József Attila díjas magyar költő és Kaigo, a norvég lemezlovas is. Úgyhogy sok boldogságot kívánunk nekik, én csak ennyit tudok üzenni.
3: Happy birthday!
0: Meg persze azt, hogy szólnak majd nekik a legnagyobbak, természetesen a kalendáriumot is kinyitjuk mindjárt, úgyhogy ne menjen sehová.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
7: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám.
5: Ez az Antwit reggel.
4: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szép jó reggelt, ez az Antwit reggel, 3:47 előtt, 8 perccel, ez már a kalendárium, ahogy szoktuk kinyitjuk ma, a legfontosabbakat szemlézzük, bár nagyon sok minden történt, a 9-11-ről, az a szeptember 11-éről szerintem mindenkinek a New Yorkot ért terrortámadás jut eszébe. 8 óra 46 és 10 óra 28 perc között két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center Iker tornyaiba, melyek később összeomlottak. Egy harmadik gép az Arlingtoni Pentagon épületébe csapódott, a géprablókkal együtt összesen 2996 ember vesztette életét. Amerika válaszul megszállta Afganisztánt, és később likvidálták Osama Bin Ladent, a merénylet kitervelőjét is. De ejtsünk szót azért a további fontos eseményekről, 1741-ig repülünk vissza a pozsonyi országgyűlésben, ekkor a magyar nemesség felsorakozott Mária Terézia királynő mögé, itt hangzott el az életünket és vérünket uralkodónkért mondat is. 1825-ben Pozsonyban összeült az első magyar reform országgyűlés, 1848-ban pedig lemondott a Batthyány kormány. 1941-ben e napon kezdődött meg annak az ötszögletű könyvtárnak szánt épületnek az építése, mely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett. Ugye itt minden összefügg mindennel, tehát valahogyan kapcsolódik azért ez a bizonyos Pentagon, ugye oda is végül becsapódott egy repülőgép. 1964-ben Afganisztán szeptember 11-én a Nemzeti Egység megalakulásának napját ünnepelte. Hát ezért mondom, hogy minden összefügg mindennel, tehát ugye Afganisztán szállta meg Amerika is később, ez korábban pont szeptember 11-én a Nemzeti Egység megalakulásának a napja volt már. Aztán 1989-ben végül az utolsó eseményünk, a mai naptól ugyanis szabad lett az út Magyarországról az NSZK-ba, az NDK állampolgárai számára, illetve minden olyan államba, amely hajlandó volt számukra be- és átutazást engedélyezni. Hát tegnap ugye bejelentették, ma éjféltől pedig már ténylegesen szabad volt az út, úgyhogy mi is a történelem igencsak nagy egyetemes történelem részeivé váltunk ezen a napon is. Egyébként ezt teszem hozzá, ezen a napon is. No, hát ennyit a kalendáriumunkról. Megyünk tovább a sporttal, meg az időjárással. Rákukkantunk arra is. Erről viszont még Lutris, a McNeil és az Ain't That Just The Way Forog. Itt az Antrit reggelben. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antris reggel, 18 perccel járunk 7 óra előtt, lassan csak 17, úgyhogy ahogy szoktuk ránézünk az időjárásra, aztán jövök a sport eredményekkel is, mert volt azért tegnap is minek kinek szurkolni. 16 fok van odakint, erősen felhős az égbolt, még nem látnám, hogy felkelt volna a nap, úgyhogy ez egyelőre sötétség van. Sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, a mai nap folyamán nagy részt esni fog, esenyőt mindenképpen vigyen magával, itt a délelőtt folyamán lehet erre számítani, és a 19 fokra is ez lesz a maximum, talán ott 18-19 óra környékén láthatjuk még a lemenő napot is. Kora őszies nyári ruha, az időkép ajánlása a 3 mm eső mellé, a pollen jelentés pedig továbbra is magas, a parlagfű tekintetében extrém magas, a gombákéban pedig közepesen. No hát akkor nézzük a sport eredményeket, a tegnap folyamán ugyanis lezárult a Bajnokok Ligája nyitó fordulója, a nagyobb csapatok közül a Bayern München lépett pályára és verte 5-0-ra a Bodø Glimtet, a Manchester United pedig 4-0-ra ütötte a Szabah Bakut. A kézilabda BL-ben a Szeged játszott a Krisztiánsztáddal, és nyert is 42-31-re. A kosárlabda világbajnokságon pedig a hölgy válogatottunk a negyed döntőben, óriási bravúrt végrehajtva egyébként, de

Uff, az EGT énekelt 6 óra 49-kor itt az Antrit reggelben. Jó reggel, szeptember 11-én pénteken járunk. Hát megnézzük, hogy mit jósol mára önnek a horoszkópja. Remélhetőleg szerencsés napot, mert péntek van, ennek lehet örülni. És nem 13-a, hanem 11-e. No de, a szűzzel kezdünk, hisz még a szűzhavában vagyunk. A szűznek semmi sem lehet unalmasabb, mint csendben.

0: végigülni egy unalmas értekezletet vagy előadás sorozatot. A nap ereje mozogni hívja, a tettekben találja meg ma igazán önmagát. A jegyén átvonuló hold ráadásul nagyra növeli önben a lelkesedést. Ha a téma, amit hallgatnia kell, megmozgatja, lelkesíti, akkor hozzászólásával a többieket is képes magával ragadni, akár politikai pályára is léphetne. A mérleg hajlamos lehet mostanában arra, hogy a megszokottnál jobban bezárkózzon, vagy magányosabbnak érezze magát, pedig nincs egyedül. Vegye észre, hogy hányan járnak még hasonló cipőben, mint éppen ön, s hányan érzik magukat éppen olyan magányosnak. Egy hirtelen ötlettel be is térhet valamiféle magányos szíve klubjába, vagy esetleg ön is létrehozhat egyet. A természetjárás kinyitja a szívét. A Skorpió eddig csak a nehézségeket látta a munkájában, avagy a munkahelyi körülményekben, ma azonban zseniális ötletet támadhat, hogyan lábalhatna ki a slamasztikából. A jó megoldás idővel, jó pénzzel is járhat. A tanulság mindebből az lehet, hogy a nehéz helyzetek előhozzák az önben rejlő kreativitást, viszont fordítva is igaz, a kreatív ötleteivel megelőzheti a nehézségek kialakulását. A nyilas, elég karizmatikus személyiség, ezért másokra is nagy hatással van. Nem csak a szavaival, de a tetteivel, sőt az egész személyiségével is. Ön talán nincs is tudatában a hatásának, de akkor most én szólok, hogy vigyázzon minden kimondott szavára. Különösen igaz ez, ha ön gyerekek között mozgolódik, egy egész csapat leendő felnőttre lehetnek hatással a tettei, mondásai. De ha csak egyre, az is éppen elég. A bakparázs vitákra számíthat a kedvesével, de azon is múlik elmérgesedésük, hogy ön mennyire veszi fel a kesztyűt. Ha képes lehűteni a társa vagdalkozásait egy kis tréfával, ha elveszi a támadások élét, akkor még szeretetté, szerelmi tűzzé is szelídíthető a kapcsolat életterületén ható mars felrázó ereje. Az is beválhat, ha közösen sportolnak, ez izgalmas szint visz a kapcsolatukba. A vízöntőnek az, hogy önnek igaza van, még kevés ahhoz, hogy igazságos is legyen. Hallgassa meg a másik fél észrevételeit is, mert a kettejük vagy többed maguk meglátásai mind-mind hordozhatnak részigazságokat. Különösen igaz ez az érzelmi természetű dolgokra. A baráti kapcsolataiban is törekednie kell arra, hogy mindenki megélhesse a szabadságát. Érdemes megerősítenie a kapcsolatait a külföldi ismerőseivel. No, akkor itt megfelezzük a dolgot, a halakkal folytatjuk mindjárt, jobban beleássuk majd a horoszkóp második felébe magunkat, előbb viszont még DJ Antoine-ek érkeznek a Masha Rivel. Jó reggelt!
1: Ez a Szantrit reggel!

0: egy jó kis nyári feelingű nóta itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 5 perc múlva már 7 óránál járunk, viszont megfeleztük a horoszkópunkat, úgyhogy a halakkal folytatjuk. A halakban kicsit alább hagytak az illúziók, de a Mars ereje támogatja, amit megálmodott. Azt most mégiscsak megvalósíthatja. Minél nagyobb volt azonban az álma, annál többet. Hát, hihetetlen. Annyira péntek van már. Annál több tettet várnak el most öntől a csillagai. Arra azért vigyázzon, hogy az álmaihoz nehogy mások álmainak a lerombolásán keresztül vezessen az út. Mindennek ára van, de nem mindent fizettethet meg másokkal. A kosnak nem elég, ha a lehető legmegbízhatóbb munkaerő arcát mutatja kifelé, meg is kell felelnie az elvárásoknak. A jegyében járó Szaturnusz jó pozícióba hozhatja, de a szorgalmával akarjon elsősorban megfelelni és érretörni, ne az irigykedéssel, pláne ne mások furkálásával. A jogtalan vagy visszás eszközök használata visszaüthet, inkább kerülje el már jó messziről a pletykálkodókat. A bika nem áll a helyzet magaslatán, ami a munkáját, a feladatait illeti. Arra azért nem kell elkeserednie, mert az uralkodó bolygójával kapcsolódó Uránusz hamarosan jó ötletekkel, megoldásokkal látja elönt. Addig is a mai napon gyűjtögesse az információkat és keresse a kapcsolatokat. Az, amit most sikerül megérlelnie magában, holnapra már napnál világosabb megoldásokkal látja el önt. Mélyüljön el, meditáljon, hát nekem is azt kéne szerintem. Az ikreknek valaki nagyon csábítónak tűnhet fel a szemében, de hamar átlát a szitán, avagy a hatodik érzékével fogja fel a kapcsolat buktatóit. Ennek ellenére nem kell egészen elhajtania az illetőt, csak végig kell tudnia, hogy meddig érdemes, meddig akar ön elmenni. Aztán, ha mégis csalódik, akkor csak magára vethet. Persze, ha ön elég időse vagy fásult már, akkor mit nem adna egy kis illúzióért, bármi is az ára. A baknak a véleménye, a szaktudása most irányadó lehet, de nem erőltetheti ezt rá mégsem senkire. Csak akkor diktálhat, ha kifejezetten főnöki pozícióban van, vagy ha felkérik a tanácsadásra. Egyéb esetekben csak óvatosan ossza az észt, nehogy okoskodónak vagy akadékoskodónak tűnjön fel. A maga dolgában természetesen a saját lelkiismerete szerint kell eljárnia, és a jó példával is irányt mutathat, a bölcsek követni fogják. Az oroszlán használja ki a szerencsés csillagállást. Ha nincs megelégedve a jelenlegi munkájával, pozíciójával vagy munkahelyével, akkor keressen újat, vagy álljon ki magáért jobban a jelenlegi helyén. Tudja, hogy kinek kell panaszkodnia. A kávézóban hiába puffog, inkább beszéljen valaki olyannal, aki tehet is az ön érdekében valamit. Most ne a nyelvét köszörülje, hanem az eszét és a tehetségét használja. Na hát én azt hiszem, hogy a nyelvemet egy picit pihenőre küldöm, mert hogy érkeznek a hírek, informálódunk, aztán Sasival belevágunk a mai, a heti utolsó napjötösünkbe. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. Szeptember 11-én járunk, 7 óra után 3 perccel. Én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám a stúdióba Sasi.
5: Szép jó reggelt, szia.
4: Csak ilyen halktapsot kapsz, nem hoztál napsütést.
5: Nem hoztam, hát szomorú vagyok nagyon, de az esőnek most szerintem nagyon-nagyon örülünk. Biztos vagyok benne, hogy sok mindenki örül.
4: Abszolút, lehet.
5: Lehűlt a levegő, úgyhogy kicsit fáztam, és meg álmosak is vagyunk, de igyekszünk majd mindenki.
4: És esett az eső, azt mondtad?
5: Szerintem még esik is, még meg mondja is egész délelőttre, egészen délután kettőig talán.
4: Na, erre mindenképpen így készüljön, esernyővel, esernyővel. A napi ötösbe most belevágunk, az utolsóba a héten, Sasi, mi a mai kérdésünk?
5: Az volt a kérdésünk, hogy a kutya 4 lábbal többet sétál, mint 2 lábbal?
4: Igen, érdekes kérdés, honnan nézzük, igen, ugye? Úgyhogy a napi ötös tagjait is megkérdeztük, ők megmondják talán a választ. Előbb viszont Miley Cyrus énekel. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Hi-hi, jó reggelt! Ezt énekelte a Duffy is, nem? Itt az Antrid reggelben.
1: Próbálom meg összeszedni magamat.
0: 7 óra 12-kor. Jó reggelt, jó reggelt! Napi ötösözünk, bele is csapunk. A mai kérdésünk viszont a szokásos pénteki kicsit ilyen komolyan vehetetlen, de azért mégis elgondolkodtad.
1: De te majd elmagyarázod, meg kifejtett, hogy miért is gondoltad
0: jó,
1: ezt így.
0: Jó, ne hallgassuk.
1: Oké, a kutya 4 lábbal többet sétál, mint mi 2 lábbal?
0: Ez a mai kérdésünk, igen. Elsőre hülyeségnek tűnhet, de amúgy, ha elgondolkozik az ember, talán annyira nem, úgyhogy hallgassuk is a napi ötös tagjait. Bandival kezdünk.
1: Jó. Bandi többgyermekes apuka, aki sokat teker, már mint bringát. Fontosnak tartja az egészséges életmódot, és tesz is érte.
0: Na, hallgassuk Bandit.
2: Hát teljesen egyértelmű, hogy 2-szer annyit sem kell sétálnia, mert ő az első 2 lábával is lesétálja a távot, meg a hátsó 2-vel is. Hát hogyha ugye, mert fölállna 2 lábra, akkor ugyanannyit sétálna 2 lábon, de ő 4-gyel teszi meg ugyanezt, tehát 2-szer annyit sétál, teljesen egyértelműen. Az, hogy mennyi energiát fogyaszt ehhez, mennyi kalóriát éget el, az pedig szerintem csak a farok csóválástól függ, hogy ő mennyit csóvál, meg a gazdája mennyit csóvál, és akkor tehát 2-szer annyi a séta, plusz a csóválás különbség. És akkor így lehet kiszámolni a kutyának az energiafogyasztását egy 10 kilométeres séta alatt.
1: Ez egy pénteki kérdéshez illő pénteki válasz volt.
0: Így van. De abban azért van igazság, hogyha 2 lábra állna, akkor ugyanannyi sétálna, mint mi. De mivel leteszi az első 2 lábát is, ezért így már nem.
1: Neki sokkal könnyebb, szerintem ugyanannyit megy, csak az 2-4 lábbal teszi, mi meg 2-vel. Tehát nem fárad el annyira, mint mi. Én meg így gondolom.
0: Lehetséges, hogy ez is benne van. Hallgassuk, hogy Béla, igen, hogy gondolja.
1: Oké. Béla egy több 10 000 követős közösségi oldalt üzemeltet, ahol saját karikatúráit osztja meg a nagyvilággal.
0: Hallgassuk.
3: Hát ez tök vicces kérdés, de nem gondolnám, hogy a megtett kilométereket a lábak számával kellene szorozni. Bár azon lehet gondolkodni, hogy könnyebb a séta, ha 4 lábon oszlik meg a teher, de nem tudom, nem hiszem. Nem hiszem, hiszen nekem úgy tűnik, hogy például a 100 lábúnak sem lehet könnyű azért. Most gondold el, mind a 100 lábát koordinálni egy könnyed délutáni sétához, hát az nem lehet egy olyan leányálom szerintem. De amúgy nálam többet szerintem nem sok kutya sétál, hiszen naponta egészségügyi megfontolásból 1 órát sétálok, de azt nagyon intenzív tempóban. Úgyhogy kutya legyen a talpán, a 4 lábán, hogyha így le akar engem sétálni egy naponta.
0: A kutya legyen a mancsán, így van.
1: Így van, ez dicsérendő egyébként, hogy ilyen sokat megy, és minden nap, ez egy tök jó
0: kell is az egészségügyi séta. De itt, amit ugye Béla említett, hogy hát tulajdonképpen akkor a kutya is annyit sétál, mint mi, de mégsem.
1: Így van. Én egyetértek vele teljes mértékben, úgyhogy próbált ezért a vicces kérdésre válaszolni. Nem annyira viccesen, igen.
0: Igen, kicsit komolyan is lehet venni ezt a kérdést, mert belegondol az ember azért mégis.
1: Azik jók ezek a kérdésed egyébként, Levi, mert nagyon elgondolkodtak.
0: Ugye?
1: Igen, hogy először tényleg olyan viccesnek, meg olyan kis bugyutának, bocsánat, tűnik, hogy az ember tényleg elkezd rajta gondolkodni, és ez egy tök jó dolog, igen.
0: Lenne, akinek van kutyája, és sétál is vele, hát ráadásul nekem is innen pacant ki az ötlet kutyasétatás közben, hogy hát én már sétáltam, nem tudom, már itt sétálok 10 kilométer, megtettem 80 000 lépést, jó, nyilván nem annyi, de hogy megtettem sok ezer lépést. Az egény kutya meg még mindig menne, mert ő kevesebbet sétál effektíve, de amúgy nyilván távban ugyanannyit, tehát hogy innen jött a kérdés. Na de, megyünk is tovább. 3-an még hátra vannak, ők elmondják nekünk, mit gondolnak erről a bizonyos témáról. Előbb viszont még Calvin Harrisék a Giant-tel érkeznek. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel!

0: Katy Perryvel ébredtünk fel Vegasban, vagy legalábbis itt az Andrit reggelben. Jó reggelt, 7 perc múlva már 7:30 üt az óra, mi pedig zakatolunk tovább a napi ötösünkkel, mert hogy van egy kérdésünk.
1: Így van, az volt a kérdésünk, a kutya 4 lábbal többet sétál, mint mi 2 lábbal?
0: Igen, ugye hogyan értelmezzük, ez is egyfajta kérdés lehet. Évi,
1: így van.
0: Mit gondol erről?
1: Évi hangja sokak számára ismerősen cseng, majd 2 kislány édesanyja, emellett a sajtóvilágában tevékenykedik.
2: Hát akkor igazából csak 2-vel sétál többet, de valóban, ha méterekben nézzük, most utána még soha nem gondoltam, nyilván azért, mert nem gondoltam még rá. Igen, határozottan szegény kutyák, hogy nekik dupla annyit kell menni, mint nekünk 2 lábbal. Jó kérdés. Nincs kutyám, de ha lesz, akkor már megfigyelem.
0: Dupla annyi lépést tesznek meg. De ha azt nézed, egyébként tényleg erre kigondol, tehát milyen elborult agyú embernek kell lennie, itt most magamra utalok.
1: Akartam mondani, hogy ki is találta ki ezt a kérdést, Levi.
0: Igen, de hát nem, lehet, hogy nem voltam jó szon állapotomban, bár nem iszom.
1: Úgyhogy soha nem iszol alkoholt, így elég nehéz, igen.
0: De lehet,
1: hát
0: hogy
1: fáradt voltál valószínűleg.
0: Igen, valószínűleg túlpihent, vagy nagyon fáradt, amikor még el kellett vinni a kutyát sétálni. Szóval igen, Évi mondta, hogy ők pont 2 lábbal sétálnak többet, mint mi. Uh-huh. De most így, hogy ezt Évi említette, belegondoltam, hogy amúgy a kutyák szinkron lábbal sétálnak.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nekik a lábaik...
1: Két ellentétes láb mozog egyszerre, nem?
0: Annyira gyorsan sétál a kutyánk, hogy soha nem tudtam megfigyelni rendesen. Egyszer gondoltam, felveszem és belassítom.
1: Nyugtasd le egy kicsit, igen.
0: Nem, hanem felveszem és belassítom a felvételt, uh-huh, és uh-huh, akkor megfigyelem, hogy melyik lábával, de az biztos, hogy 2 lábával lép egyszerre, meg a másik 2-vel még egyszerre, hogy hát ez most az lenne a logikusabb.
1: Azért most elképzelem így a hallgatónkat, hogy ott ülnek a rádió előtt, vagy állnak, vagy készülnek a munkában, hogy 2 nem normális, hogy ilyen fontos témát tárgyal pénteken reggel.
0: Na, ez az.
1: De ez pont azért van, hogy ezt a kicsi borús időt azért picit feldobjuk, és vidámabban induljon még a hét utolsó napja.
0: Így van, remélhetőleg teszünk ezért, úgyhogy meg is hallgatunk egy dalt is, aztán még 2 hátra vannak, ők talán
1: így van.
0: Eldöntik, hogy mi az igaz és mi nem. Előbb viszont egy sírőn énekel. Jó reggelt! Yeah! Andrit reggel!

0: Morning! Egy sírőn éneket, jó reggelt, egy perccel járunk 7:30 előtt itt az Antrit reggelben, és tárgyaljuk a napi ötös kérdésünket.
1: Így van, ami az volt, hogy a kutya 4 lábbal többet sétál, mint mi 2 lábbal.
0: Így van, és ketten vannak még hátra, 3-an már elmondták egyébként a véleményüket, hát akkor kivel folytatjuk?
1: Legyen Norbi akkor.
0: Legyen Norbi.
1: Jó, oké. Okay. Norbihoz kötődik a környék legnagyobb retro diszkó sorozata, ahova neves DJ-ket is meg szokott hívni.
0: Na, hallgassuk, ő mit gondol?
2: Kérdés érdekes, egyébként van 3 pici kutyusunk, minden este kicsit sétáltatjuk őket pórázzal, póráz nélkül, mikor, hogy. És hát ugye a kutya az alapból több lábbal járja a vidéket, úgyhogy nyilván hosszabb, hát effektív nem is távot tesz meg, de több mozgást tesz bele, meg hát a kutyák azok villanyoszloptól villanyoszlopig szaladnak. Úgyhogy szerintem azért a kutyák sokkal többet mozognak, mi meg már egyre kevesebbet.
1: Kikerült ezért egy picit a válasz, de jó volt ez is.
0: Az biztos, hogy úgy energiában többet fogyaszt.
1: Egyértelmű, persze, egyértelmű.
0: Hát ezt ki kell majd számolni, ugye a farok csóválásban, ahogy Bandi is.
1: Ezért olyan, mint a gyerekek javasolta. Egyébként, nem, hogy nézel, és még sosem, nem fáradt még el, és még mindig van benne energia, még mindig rohangálsz, hát, hihetetlen.
0: Ez az. Na, Ákos az utolsó, aki talán igazságot tehet a kérdésben.
1: Erre kíváncsi leszek. Ákos bár tudja, hogy nem jó, bármennyi gumicukrot meg tud enni. Olyan, mint Gombóc Artúr, csak gumicukival.
0: Na, hallgassuk Ákost.
3: Lépésben többet sétál, mert ugye folyamatosan 4 lábbal lép, meg 2-vel, viszont távolságban ugyanannyit sétál, mert a 10 métert ő is 10 méter alatt teszi meg, meg nincs.
0: Itt az igazság, kérem szépen.
1: Erre gondoltál egyébként te is, hát, hogy így gondoltad?
0: Nagyjából így gondolom én is, hogy lépésben ugyan többet tesz meg. Ez olyan, mint amikor a barátnőmmel sétálunk. Neki van 10 000 lépése, nekem meg csak 7 000, mert más, hát nem, más, másfél, hogy is? Plusz
1: te nagyobbakat lépsz azért, mint ő. Igen.
0: Nem akarok itt a matekba belemenni korán reggel.
1: Ez érdekes, nem is, amikor így megyünk túrázni, vagy sétálni, ugye azért mindenkinél van azért most már nagyjából okos óra, vagy telefon, ami méri a lépésszámot, és van, hogy ugyanazt a távot megtesszük, és nekem mondjuk 10 000 vagy 12 000, a másiknak meg mondjuk 1-2 000-rel kevesebb.
0: Mert te nagyobbat
1: lépsz. Ez érdekes, nem, én kicsit lépek.
0: Ja, tényleg, jó, bocsánat. Na jó, nem menjünk bele a matekba.
1: Na, szerintem jó ez a pénteki nap, már jó indul, úgyhogy reméljük, hogy is fog befejeződni. Pontot, nem baj.
0: Pontot teszünk a napi ötös kérdésre. Hamarosan hozzuk az útinfókat, az időjárás infókat. Játszani is fogunk, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani. Még hagyni egy kicsit a rádiót, mielőtt
1: a játék nagyon jó lesz.
0: Vagy kiszáll, jó játék lesz, igen. És továbbra is koncertbelépőkért játszunk, úgyhogy érdemes velünk tartani. Jövünk mindjárt az útinfókkal.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
11: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
12: Tánctam folyamra, Gabikám!
11: De egyedül. És a férjed?
12: Remélem, hogy már ott vár.
11: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
12: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
11: És mégis honnan jött ez az ötlet?
12: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
11: És ki a tánctanár?
12: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
13: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a közlekedési infókkal. Egy nagyon fontos, egészen pontosan baleset történt a 6-os úton. Nemrég jelentették, ez most történhetett pár perce. Az M6-os felhajtónál, Tolnánál van ez a bizonyos baleset. Úgyhogy ha arra jár óvatosan, én már látom egyébként a torlódást is a térképen. Sávlezárás is érvényben van. Tényleg körültekintően közlekedjen arra. Egyébként pedig mit látunk az utakon?
1: Rögtön mondom, az M6-os autópályán Vémén térségében, tehát a megyétől délre eső szakaszon az országhatár felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a szembejövő sávba terelik aszfaltozás miatt. Szintén az M6-oson, az M9-es csomópontnál az országhatár felé tartó oldalon, ahol a leállós sávot és egy forgalmi sávot lezártak. A 6-os úton is van munkálat, kaszálás zajlik Tolna vonalában útszűkülettel, Bonyhád és Tevel, valamint Bonyhád és Zomba között kaszálnak, ott is útszűkületre kell készülni.
0: Na hát akkor ennyi a környékről, én pedig közelítek a városra, hát most már azért jócskán megélénkül a forgalom, az Újvárosi templom előtt vöröset is látok a főúton, de a Kadarka utca, a Damjanics utcától elkezdve végig tovább a főút, a postáig, aztán a központtól keletre a Szent István tér piros még, de a Bezeridi utca és a Kórházi kápolna kereszteződésénél is elég sokan vannak. Az elkerülőn most még viszonylag lehet haladni, a Csatári körforgalom pedig hamarosan kezd megtelni, úgyhogy ha még van egy pár perc, akkor csusszanjon be ott a forgalom előtt. Rendőről, trafiról kaptunk bejelentést, Kakasdon van kint egy trafi, ezt nem még jelentették, köszönjük, illetve az Újvárosi temetőnél is kint van, ezt nagyon-nagyon sokan megerősítették, úgyhogy arra is legyen egy kicsit könnyebb a lába. Egyébként pedig vigyázzon a baleset miatt, tehát a baleset az a 6-os úton, az M6-os felhajtójánál, Tolnánál, ott a körforgalomnál tulajdonképpen onnan jelezték már. Az Útinform térképe a Véz is megerősítette, úgyhogy óvatosan arra halad, de bármerre is jár, közlekedjen körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk, hamarosan játszunk, tartson velünk!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 óra 39-kor, szeptember 11-én járunk, és az időjárásra nézünk rá egy pillanatra, de előbb azért még elmondom, hogy baleset történt a 6-os úton, ez nagyon fontos, ha arra haladna az M6-os felhajtójánál, Tolnánál, akkor mindenképpen készüljön ott a körforgalomnál egy balesetre, lehet, hogy az időjárás miatt is
1: elképzelhető történt. Elképzelhető megfronthatás is van, biztos vagyok benne.
0: Nézzük meg, hogy mi a helyzet az időjárás
1: mondom
0: terén.
1: Mondom is, pénteken egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, borongos időre van kilátás a térségben, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 16, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Na, hát
1: nem sokat fog melegedni.
0: Nem bizony, 16-ot írnak.
1: De szerintem most akár ki szereti az esőt, vagy nem szereti, szerintem most mindenki örül neki, mert nagyon nagy szükségünk volt.
0: Sőt, még a fejhallgatóban is hallom, tehát hogy azért van hangja, maradjunk annyiban. Sárga figyelmeztetés. Sárga figyelmeztetés van kiadva miatt az ivatarra. Egészen egyik kettőig írja itt a délután, kora délután folyamán, és hát majd talán este láthatjuk egy picit a lemenő napot 18-19 óra környékén. Szóval kora őszies ruhát érdemes felvenni esernyővel, ezt javasolja az időkép. A pollen terhelés tekintetében pedig továbbra is érdemes figyelni, mert a parlagfű extrém, a gombák pedig közepes, poroszáma vannak jelen a levegőben, és kettős fronti hatásban is részünk van, úgyhogy emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák mind-mind jelentkezhetnek, sőt a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek. Bágyatabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ez a borús időnek a hozadéka, és itt talán még azért azt fontos megemlíteni, hogy ennek ellenére is fontos figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig most ráfordulunk egy dalt követően a játékunkra, úgyhogy érdemes bekészíteni a telefonszámunkat, 74-444-444, játszani fogunk egy páros koncert belépőért.
1: Megsúgom azért, hogy könnyű lesz.
0: Könnyű lesz,
1: abszolút könnyű lesz. Érdemes figyelni, igen, és gyorsnak lenni.
0: A szeptember 19-e Jelel Junior koncertre lehet nyerni egy páros belépőt a Babits Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Ez ugye a születi napokon lesz, és egy mixelős játékkal készültünk, úgyhogy hallgassa meg velünk ezt a következő dalt, aztán pedig játszunk együtt. Jöjjön velünk játszani, jó reggelt!
2: Antrit reggel!

az előadókat, illetve a dalcímeket, bármelyiket meg lehet mondani, és az egy páros koncertbelépőt ér a szeptember 19-i LL Junior koncertre a születi napokon a Babits Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy hallgassuk meg a feladványt, aztán ha megvan, vagy az előadó, vagy a dalcím bármelyiké, az alapé vagy a szövegé, akkor mindenképpen telefonáljon 74 444 444.

0: Szerintem nem toltuk olyan nagyon túl, és már jön is a telefon.
1: Azt a mindenit.
0: Rádió Andrét, jó reggelt, éli adásban.
2: Jó reggelt, Neoton.
0: Neoton, így van, a Neoton família énekelt. Ez volt a...
1: Így azért mennyivel másabb, ugye?
0: A 220 felett, ha itt vagyunk,
2: igen,
0: itt vagyunk.
2: Igen,
0: 220
2: igen.
0: Felett volt, gratulálunk. Hogyan telik eddig a napja?
2: Hát, örülök, hogy esik az eső.
0: Akkor örül, ez lett volna a második kérdésem, hogy örül-e az esőnek. Örül, hogy esik az eső, és akkor örülhet, mert önné a páros belépő a szeptember 19-e Jellel Junior koncertre. Gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Arra kérjük, hogy maradjon vonalban, és mindjárt egyeztetjük a részleteket.
2: Jó, köszönöm.
0: Mi pedig meghallgatjuk a Neoton familiától a 220 felettet.
3: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 3 perccel 9 óra, 8 óra előtt, már nagyon előre szaladtam, húha.
1: Hú, de. Hosszú lesz neked még ezen a nap, én úgy látom, Levi.
0: Azt hiszem, de hamarosan vége a felénél járunk a reggelünknek, hamarosan akkor 8 óra, így összegezzük, van. Hogy mi a helyzet.
1: A sok mindent itt? Azért nem tudunk összegezni, nagyjából azért annyit, hogy körülbelül egyetértett a napi ötös. Ugye inkább azt mondták, hogy mivel a kutyáknak több lába van, tehát több lábon járnak, maga a lépések száma több, viszont a megtett méter vagy kilométer az ugyanannyi, mint nekünk, mint amit mi sétálunk.
0: Így
1: nagyjából,
0: van.
1: Ugye körülbelül így.
0: Talán ez lenne a legpontosabb megfogalmazás.
1: Összefoglalása, igen, így a elhangzottaknak.
0: És szegény kutyák még mindig mennének, mi meg
1: igen,
0: már.
1: És én majd nagyon elfáradtunk. Így van.
0: Úgyhogy de Bélával kutya legyen a mancsának.
1: Ezért még várom az ilyen kérdéseidet nagyon. Hát, ha meg
0: van,
1: a mai nap is
0: rengeteg,
1: lesz.
0: Rengeteg kérdés, ilyen kérdés merül fel bennem. Csodálatosan most péntekre ilyen fért be. No, de ennyit erről, a következő órában programokkal, meg receptajánlóval.
1: Hú, nagyon jó kis recepteket gyűjtögettem össze. Leveseket és süteményeket, főételt.
0: Na.
1: Most már lehet egy picit ilyen melengetőbb ételekre is gondolni, picit nehezebbek talán.
0: Így van. Én pedig programok terén is
1: szuper.
0: Hozok érdekességeket, úgyhogy a hírek után ezzel megyünk tovább, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotters, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
7: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárásra kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. Szeptember 11-én járunk 4 perccel 8 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem
1: továbbá is. Jó reggelt, jó reggelt. Szia, Levi.
0: Na, ebben az órában egy kicsit már a hétvégére hangolódunk, hozunk recepteket.
1: Így van.
0: Meg programokat, te is gyűjtögettél mindenféle szuper jót, ami hamarosan ki is derül, hogy mit akar. Közben aztán kimegyünk, de nem az esőbe, hanem csak George Michael-el.
1: Jaj, azt hittem már kikergetsz egy kicsit, hogy én is szaladgáljak.
0: Nem megy ki senki, mert odakint esik az eső, és baleset is van a 6-os úton, az M6-os felhajtójánál, Tolnánál, a körforgalomnál, úgyhogy óvatosan arra is, és akkor kimegyünk egy kicsit George Michael-el, mert érkezik az Outside, aztán rátérünk a programokra és a receptekre. Maradjon velünk!
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szerkió Mendeszék énekeltek itt az Antriton, jó reggelt! Ez az Antrit reggel, 8 óra 13-kor, szeptember 11-én megkezdjük akkor a ráhangolódásunkat a hétvégére, jó. Mert hogy ma már péntek van, örülünk, van. Szuper.
1: Hál' Istennek, úgyhogy recepteket gyűjtögettük.
0: Az idő az annyira nem jó, de
1: mégis jó. Nem baj, pont
0: azért
1: lehet most jó főzni,
0: jó,
1: finomakat enni, pihenni, nem?
0: Igen, meg azért jó az idő, mert most nem jó. Ezt javítom magamat, igen.
1: Igen, de ennek most mindenki örül szerintem, most ez a ritka kivételek egyike.
0: És ne felejtje, nagyon fontos a baleset a 6-os úton. Nem tudjuk, hogy mi a helyzet arra, de történt egy jó 3-4 órája egy baleset az M6-os és a 6-os út kereszteződésén, vagy hát a felhajtónál, a tornai felhajtónál, így van. Az északi oldal felhajtójánál, ez azért fontos, az északra menő Budapest felé haladó oldal felhajtójánál, a körforgalomnál a 6-os úton. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, és akkor jöjjenek, amikre vártunk itt programok, receptek, ezekkel készültünk ebben az órában, egy-kettővel szemezgessünk.
1: Jó. Ugye az őszi hétvégek tökéletes alkalmat nyújtanak arra, hogy laktató, melengető krémlevesekkel, vagy kiadós egytállételekkel és illatos szezonális süteményekkel töltsük meg a konyhát. Ugye a legfinomabb fogások ilyenkor a piacok aktuális kínálatára épülnek, ugye mint a sütőtök, a körték, az alma, a gomba és a gyökörzöldségek. Így akkor én próbáltam kicsit összegyűjtögetni ilyen édes burgonya krémleves, például szereted a krémleveseket, Levi?
0: Igen.
1: Vagy inkább a tartalmasabb, húsos ételeket.
0: Mert azokban lehet tenni levesgyöngyöt. Amit nagyon szeretek magában is enni. Igen, nem tesz jót, tudom, mert jó zsíros, de alapvetően amúgy igen, szeretem a krémleveseket.
1: Én régen nem szerettem, nálunk nem is volt egyébként otthon szokás, de Lilla mikor kicsi volt, és ugye elkezdtük ezeket, nagyon divatba jött ugye a sütőtök, akkor mi is elkezdtük,
0: mondjuk,
1: vagy én
0: szeretem.
1: Is kipróbáltam, és én meg imádom. Tehát az édesburgonya sütőtök szinte majdnem ugye az ízvilág, hasonlóan lehet elkészíteni, és nagyon gyors ennek egyébként az az előnye, vagy egy mandulás körte krémleves, és akkor egy klasszikus, ami a férfiaknak szerintem inkább szívet melengető, meg úgyis most már indul ugye a születi időszak, a klasszikus babgúlyás, és ugye mellé már nem kell olyan főétet hozzá választani, ami nehéz, meg hosszú időt veszel, hanem akár lehet egy palacsintát, vagy egy túrógombócot akár, vagy valami kis piteszerűséget, akár ugye körtéről, almáról beszéltünk, akkor azon meg lehet egy picit bolondítani.
0: Így van.
1: Nem tudom, hogy neked még a leveseknél egyébként, hogy mi az, ami első számú.
0: Én amúgy nem szeretem. Nem az, hogy nem szeretem, de nem szoktam levest enni, úgyhogy...
1: Uh-huh. Nem hiányzik akkor neked annyira így a vasárnapi főfogásnál, hogy ugye leves legyen. Aha. Mondjuk érdekes, mert nálunk például gyerekkorunkban ez kötelező volt mindig leves főétel, most már én is azért kihagynám, ritkán is szoktam magamnak készíteni, ha igen, akkor inkább ezeket a krémleveseket, amiről ugye beszélgettünk. Aztán gyűjtögettem egy kis tartalmas főételeket is, egy párat, például ugye a sütőtökről beszéltünk, sütőtökös nudli fetával és körtével. Ezeket így már így elképzeltem, és így képzeltben el is készítettem magamnak egyébként, mert tök gyorsak, meg finomak, meg különlegesek, vagy rakott kell káposzta, a begen egy picit kiadósabb, arra sem, jó. Gesztenyés almás húsos pite, sajtos békönös tészta, vagy lazánye. Na, az már, hál' Istennek, végre sikerült valamit találni, ami neked is kedvedre persze. való. Tehát ezekben lehet azért nagyon jó sikereket elérni, szerintem, aki főleg meg nagyon szeret főzni, vagy a konyhában több időt tölteni, mondjuk én annyira nem, én igyekszem azért mindig a gyors ételeket választani, ami gyorsan elkészíthető, így van.
0: Nem olyan gyors ételeket, mint mondjuk.
1: Nem, amit én készítek, de gyorsan elkészíthető időben, vagy amit ilyen egy tepsibe be lehet mindent rakni, a zöldségeket,
0: ennyi,
1: a húst,
0: bedobom a sütőbe,
1: bedobom, és vagy tudok akkor takarítani, vagy sorozatot, így van. Megiszok egy finom kávét, vagy teát közben esetleg, főleg ebben az időben, ugye most inkább úgy gondolom, hogy mindenki behúzódik, és akkor most egy picit több időt szán szerintem erre a sütés
0: főzésre. Ezekhez az ételekhez van egyébként recepted is, ugye?
1: Mindenképpen gyűjtöttem össze receptet, itt is van, és itt is hagyom egyébként, jó, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését.
0: Ezt szerettem volna mondani, hogyha valakinek esetleg tényleg összefutott a nyál a szájában ezek hallatán, akkor mindenképpen csörögjön nekünk 74-444-444, és akkor
1: szívesen
0: természetesen megosztjuk a receptet is hozzá. Na, hát akkor programozunk majd még a hátralévő időben. Most viszont meghallgatunk egy dal Sam Smith-től. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Amelia Lili hozta nekünk ide jó kedvet ide az Antritra. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 5 perc múlva 8:30 járunk már. Az előzőekben már hangolódtunk itt a receptekkel a hétvégére. És van. Akkor most programokat is hozunk, mert abból is van bőségesen. Szerintem először szenteljünk egy pár percet a szexhárdi programokra, mert hogy a szexhárdi moziban is lesznek filmek. Uh-huh. Például ugye szeptember 11-e van ma. Ez azt jelenti, hogy adják a Duzzogi hal kalandjait 15 órától, holnap, illetve holnap után is. Ez egy ausztrál-amerikai animációs film, így van. Úgyhogy ez már a kicsiknek is tökéletes lehet. Aztán a 10 éjszakás kalandpörök tegnaptól, 19:30.
1: Igen, kíváncsi vagyok, ez egy magyar film.
0: Így van, ez egy magyar film. Nem, bocsánat. Itt történt egy változás, de nem tüntették fel. Ezt tegnap Gödrey Zoltán elmondta nekünk.
1: Igen.
0: Hogy azt hiszem nem azt adják. Hú, ebben most nem vagyok biztos. Fölhívjuk az Olit. Ja,
1: jó, mindenképpen, mert én is ugyanezt vettem egyébként ki, vagy ezt találtam.
0: Utána érdeklődünk ennek. Az Életfutár is jön 17
1: így
0: órakor.
1: Van,
0: az viszont
1: van.
0: Úgy tudom, hogy jön egy akció thriller, úgyhogy arra is lehet készülni.
1: De akkor képzeld, most... igen?
0: Igen.
1: Nem hogy? Csak én néztem, hogy most nem tudom az időjárás mennyire fogja majd megengedni, ugye, hogy ma pénteken 17 órától a Holdfény mozi, ugye a vásártéren, ugye a filmek szerelmeseinek a grízt fogják levetíteni, hogy ez mennyire lesz majd akkor lehetséges. Bár mondjuk bent ülünk az autóban, tehát annyira talán nem fog zavarni, csak nem tudom a technikai részét.
0: Van.
1: Talán ez ma este van, akkor már nem
0: akkor
1: lesz akadály.
0: Lesz,
1: így van, így van.
0: Igen, az egy ingyenes program egyébként a vásártéren, de korán, érdemes korán érkezni hány órára?
1: Azt nem tudom megmondani, 17 órától.
0: 17 órától már érdemes érkezni.
1: Várják, hogy amikor indul a vetítés, az pontosan ezt nem találtam meg, de érdemes.
0: Az lényegtelen, az autós mozinál az a lényeg, hogy az ember odaérjen időben, és
1: legyen helye.
0: Legyen normális helye. Így van, ebben a segítkezni fognak, ezt én is
1: olvastam. Egy izgalmas, még sose voltam. Te voltál már, Levi?
0: Nem.
1: Nem.
0: Autós moziban még soha. Csak sima moziban. No, de ami még itt van, a Szexhárd környékén, pontosabban a Művészetek házában lesz. Holnap 15 órakor egy kiállítás megnyitó, Mózer Zoltán időbezárva Entering in the Time című fotókiállítása fog megnyílni. Köszöntőt mond majd dr. Fusz György, a Szekszárd megyei jogváros alpolgármestere, professzor emeritus keramikus szobrászművész, valamint a kiállítást megnyitja Dévényi Sándor, Kossuth és Ébl Miklós díjas magyar építész, az MMA rendes tagja. Közreműködik még Lozsányi Tamás orgonaművész, és moderál Gödrey Zoltán, akit hamarosan azért felcsörgünk mi is, hogy akkor mi a helyzet. Ez a kiállítás egyébként, ha a hétvégén nem férne be, akkor november 28-áig vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között tekinthető meg, természetesen díjtalanul, tehát a Művészetek házában. Ez egy holnapi megnyitó, ami még ide befért szerintem. És akkor azt hiszem, hogy még ne is térjünk rá a környékbeli programokra, mert van azért bőven a környékben is program. Fölcsörögjük mindjárt a Zolit.
1: Jó, mindenképp, és akkor tisztázzuk akkor most ezt a vetítést, hogy mi lesz.
0: Tisztázzuk, hogy akkor mi a helyzet a mozi műsorral. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást, de jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

0: Nem tűnünk el, mint Houdini Dua Lipa énekelt itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel 8 óra 36-kor. Ahogy ígértük itt a programok kapcsán, a mozi volt egy változás.
1: Igen,
0: és ezt gyorsan tisztázzuk, okay. Így van. Felcsörgettük Gödrey Zoltánt, a Babits Mihály Kultúra és Központból, aki megerősítette, és hamarosan már a weboldalokon is látszik a változás. A 10 éjszakás kaland esetében nem történik a dolog. Uh-huh. Nem fogják vetíteni, ez ugye egy magyar film, de helyette vetítenek ma, illetve holnap 19.30-tól a Hope Remény című filmet, illetve szeptember 13-án, azaz vasárnap, és 15-én majd kedden, 19.30-tól szintén a Csalócsajok Párizsban című alkotás kerül majd vissza a mozivászonra, vagy legalábbis fel, úgyhogy ez a
1: változás. Vidám kis könnyed film egyébként láttam.
0: Ha esetleg böngészgetné a szexáldagora.hu oldalon a mozi műsort, akkor ezzel mindenképpen számoljon, és remélhetőleg hamarosan ott is majd látszódni fog a pontos változás. Tehát tízészakás kaland, semmi.
1: Pedig annyira készültem rá, és pont olyan örültünk is nagyon egyébként, hogy most több magyar film megjön ismét ugye kikerült, talán ebben a hónapban 2-3 is ajánlott a Babits Mihály Kulturális Központ, de hát majd gondolom, hogy később időpontban akkor vetítésre kerül,
0: hát
1: majd
0: lehetséges,
1: nem fog
0: vagy
1: maradni,
0: lehet,
1: bízunk
0: hogy
1: benne.
0: Nem tudjuk, maradjunk ennyiben. No, akkor programozzunk kicsit távolabbra, mint szexád.
1: Oké, egy kicsit arrébb, csak 20 kilométerre Bátaszékre. Bátaszéki bornapok lesznek ugyanis szeptember 11 és 13 között. Szeptember 11-én pénteken ma Ossian 40 koncert, 21 órától, jubileumi turnéval Zúz, a legendás rockzenekar. Aztán szombaton 12-én látványos születi felvonulás lesz, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató, este pedig koncertezik a Holdeső, Meringer Marci, valamint Lofty Begi és DJ Táborfi fog majd gondoskodni a buliról. Aztán szeptember 13 vasárnap.
0: Ez is kemény nap lesz, igen.
1: Igen, család...
0: Mi?
1: Levi, családi nap Iszkiri koncerttel fellép Csonka András, azt hittem, hogy erre gondoltál.
0: Nem, a délutáni programra.
1: Igen, Dániel Fi és Freddy, kiváló helyi borok és gasztronómia várja még a látogatókat.
0: Na, Csonka Bandi jön majd ide Bátaszékre hozzánk. Meg Méringer, meg Freddy. Tehát
1: biztos, hogy nagyon jó nagy műsorok neve, egyébként, Dániel, és én minden évben egyébként nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket hallok, úgyhogy csak soha nem jutunk el oda.
0: Nem baj.
1: Majd érdemes lenne.
0: De érdemes, ha ön teheti, akkor mindenképpen nézzen el a hétvégén a Bátaszéki bornapokra, és jövünk még további programokkal is, mert hogy máshol is
1: még
0: rendeznek a környéken programokat, úgyhogy ezt hozzuk hamarosan, előbb viszont még dalolászunk egyet, maradjon velünk.
2: Antrit reggel!

0: Szerintem senki nincs egyedül ezzel, hogy a takaróját még a fejére húzná. Jó reggel!
1: Szívesen tennék.
0: Ez az Antwit reggel 8 óra 46-kor, szeptember 11-én pénteken, és akkor, ahogy ígértük, még érkeztünk itt a hétvégére hangolódva a programokkal, mert hogy nem csak bátaszéki bornapokat tartanak,
1: igen,
0: hanem Várka Fesztivált is. Ez nem déli, hanem a várostól északi irányban található szeptember 11-én és 12-én Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban startol el ez a bizonyos Várka Fesztivál. Már ugye ma is vannak programok, például Kerámia zenekar, de lesz akrobatikus Extreme Bike Show 17 órától, illetve a Rock Wave is színpadra lép majd 18-tól. Lesz megvilágító, vizet megvilágító lámpás sárkányhajós felvonulás, ez 19.45-től, remélhetőleg nem mossa majd el az eső, és aztán 21 órától majd a Lord zenekar érkezik a nagy koncertet. Ezen kívül a részletes program még Méringer lesz Tolnán is, Candy Mendo, azt hiszem, hogy ők is.
1: Az én kedvenceim, ugye sokszor beszéltünk már róluk, meg voltak is itt egyébként a rádió vendégei.
0: Igen, aztán szombaton lesz a halfőző verseny, hát Tolnán, ugye ott a Holdudnak közelsége miatt halfőző verseny tulajdonképpen kötelező, de lesz majd továbbra is még zenekar és élmény, bringasuli akadálypálya a kicsiknek vagy akár nagyoknak, illetve a már elmondottakon kívül a Sisa Café is fellép a ez holnap szombaton 23 órakor. Szóval ez minden, amire érdemes készülni Tolnán is, érdemes utána nézni a részletes programoknak, és hát minden programhoz kívánunk jó szórakozást.
1: Picit olyan kettős érzés van egyébként bennem, hogy annyira örülünk most ennek az esküvőnek, esőnek, és hogy most tényleg ez a rengeteg program, amit itt felsorakoztatunk,
0: nem,
1: igen, amit felsoroltunk meg, amennyit készülnek rá ugye a szervezők, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy mire elérkeznek a programok időpontja, addigra már szépen az eső is alább hagy.
0: Meg a jövő heti meg születi jövő,
1: arra ne is beszéljünk, igen, de ez még arrébb van egy picit.
0: Igen.
1: Most szerintem hangolódunk itt a hétvégi, akár a bátaszéki, vagy akár ugye a tolnai, sőt, én még néztem egyébként, hogy Gerjenben is születi fesztivál lesz, vagy falunap inkább azt mondom, szeptember 11 és 12-én hagyományos születi mulatsággal, helyi fellépőkkel és a falunapi programokkal várják az érdeklődőket, úgyhogy beindul szerintem most ez a születi időszak munkában is, szórakozásban is.
0: Azzal mindenképpen számoljon, hogy a NAV revizorai kint lesznek a születi fesztiválokon, és ha már a születi fesztivál, akkor Tamásiban is most rendeznek születi napokat, ami úgy volt, hogy nem lesz, aztán mégis lesz, szóval igen, érdemes utána nézni, érkezik majd Paulina, csak hogy egy példát mondja, Paulina nagy koncert lesz majd holnap, úgyhogy nem is tudom, hogy hova menjen az ember, szerintem.
1: Van program
0: bőven.
1: Program most bőven, igen, akartam mondani.
0: Szóval, hogy ne felejts el, a NAV revizorai vizsgálódnak majd ezeken, szóval, hogy egy picit több ideig tart megkapni egy ételt, mondjuk egy vendéglátó egységnél.
1: Éppen akkor van egy ellenőrzés,
0: éppen
1: igen,
0: akkor ellenőrzés, akkor legyen türelemmel, ennyit tudunk mondani, ennyit tudunk kérni, és persze azt, hogy tartson velünk a folytatásban is, mert hamarosan összegezzük óránkat, előbb viszont még, ha minden programunk megvolt, én úgy gondolom, hogy minden programunk megvolt, Sasi bólogat, akkor meghallgatjuk Coolio dalát. Jó reggelt!
2: Ez az Antwit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, elviszik, után pedig most már három perccel
1: járunk. Külön köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Ez az én kérdésem volt még így a pénteket lezárva.
0: Három perccel járunk, 9 óra előtt ugyanis, és akkor nagyon röviden összegezzük az óránkat, mi történt ma.
1: Hát nagyon finom receptekről beszélgettünk, ugye jobban mondva a recepteket nem is, inkább csak az ételek nevét mondtam el, hogy lehessen egy kis gondolatot, egy gondolat ébresztőnek szánt ugye ötleteket így a hétvégére, főleg, hogy most kicsit ilyen esős, borús, hűvösebb idő van. Talán most mindenki jobban szeret, igen, vagy neki áll majd főzni finom leveseket, másodikat, főételeket, süteményeket. Meg hát beszélgettünk ugye most a mától induló különböző programokról, Szekszárd, Bátaszék, Gerjen, Tolna, még Hőgyészt is mondtad, azt hiszem, hogy Tamási,
0: így van.
1: És már elindulnak azért a születi fesztiválos falunapos időszakok, hogy bőven lesz miből választani, lesz hová menni. Ebből nem lesz szerintem akkor akadály, hogy mit csináljunk a hétvégén.
0: Hát akkor a hétvégére jó szórakozást önnek, érdemes körülnézni, Sasi, neked pedig köszi, hogy egész héten itt voltál velünk.
1: Köszönöm én is, és csak annyit szeretnék mondani, bár mondtam, hogy nem szeretnék, de biztos, hogy lesz majd egy-két kérdés. Most egy kis időre akkor szeretnék elköszönni tőletek is, a rádiótól is, a hallgatóktól is. Nagyon-nagyon nagy élmény volt itt lenni veletek, ugye pont ez egy éves időszak volt. Vannak most más feladataim, próbálok arra koncentrálni, és akkor remélem, hogy jövőre akkor ismét csatlakozhatok majd hozzátok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, szép napot!
0: Mi pedig a következő órában beszélgetni ugyan nem fogunk, de hozok érdekességeket, és megemlékezünk bővebben is a 9.11-ről, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk: Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasábburgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
0: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabban nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programmal résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: A felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk, zivatarok környezetében erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot. 9 óra után járunk, 4 perccel, ez az Antrit reggel szeptember 11-én pénteken. Ebben az órában nem fogunk ugyan beszélgetni, de hozok érdekességeket, és ha már 9-11, akkor egy picit megemlékezünk erről a napról, ami 2001-ben feketébe borította talán az egész világot, úgyhogy érdekes információkkal jövök elő, viszont Zombra énekel nekünk egyet, ez a Back to Friends. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Bon Jovi énekelt, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra 12-kor, szeptember 11-én pénteken járunk, ez pedig azt is jelenti, itt az Antrit reggelben egy kicsit utána megyünk ennek a 9-11-nek, mert a 25. évfordulóját ünnepli ez a sajnálatos eset, hát ünnepli, azt maradjunk annyiban, hogy zárójelbe érdemes tenni, megemlékezünk 25 évvel ezelőtti eseményekről, a világ leggyakrabban emlegetik a világban a modern kor, illetve az Egyesült Államok történetének, a geopolitikájának egyik legsúlyosabb fordulópontjaként. Ezen a napon egy összehangolt merénylet sorozat rázta meg az amerikai kontinenst, amely alapjaiban rajzolta át a globális biztonságpolitikát, a légi közlekedést és a mindennapi életünket. Ez a mai napig hatással van ránk. A támadást az Al-Qaida terrorszervezet 19 terroristára hajtotta végre, akik összesen 4 belföldi utasszállító repülőgépet térítettek el. A dráma láncreakcióként bontakozott ki. Az első becsapódás 8 óra 46 perckor történt. Az American Airlines 11-es járata bele a New Yorki World Trade Center északi tornyába. A második becsapódás pedig 17 perccel később 9 óra 3 perckor történt. Ez már a United Airlines 175-ös járata volt, ami a World Trade Center déli tornyába csapódott. Ezt a pillanatot már élőben közvetítették a világ csatornájai is. A Pentagon elleni támadás 9 óra 37-kor érkezett, az American Airlines 77-es járata a Washington közelében a Védelmi Minisztérium központjába, a Pentagonba csapódott, a negyedik gépet pedig sikerült úgymond megmenteni, a United Airlines 93-as járatát, ami a Kapitóliumot, a washingtoni Kapitóliumot és a Fehér Házat vette volna célba. Az utasok hősies ellenállása miatt egy pennsylvániai mezőre sikerült vezényelni, és ott zuhant Shanksville közelében a földre. Összesen 2977 ártatlan ember vesztette életét a gép eltérítőkön kívül, a legtöbb áldozatot pedig New Yorkban követelte a katasztrófa. A World Trade Center két ikertornya alig 2 órán belül teljesen megsemmisült és össze is dőlt, az áldozatokat pedig 343 tűzoltó és 71 rendőr igyekezte menteni az utolsó pillanatig. A mai napig van ennek egy utóhatása, végérvényesen megváltoztatta a világot. Az Egyesült Államok kinyilvánította a terrorizmus elleni háborút, ami aztán rövidesen az afganisztáni és iraki katonai beavatkozáshoz vezetett. Szigorodtak a nemzetközi repülőtéri biztonsági előírások, azóta például a pilótafülkék ajtajai átjárhatatlanul páncélozottak, és a podgyászvizsgálat alapvető rutinná vált minden utazás előtt. A Manhattani Ground Zero helyén pedig ma a Nemzeti Szeptember 11-i emlékhely és múzeum áll, ahol tisztelegnek az áldozatok emléke előtt, és azóta fel is épült a One World Trade Center. Hát ez a 9-11-nek a vége. Felmerül az emberben, hogy vajon a 9-11-es amerikai segélyhívó számnak köze van ehhez? Nem, gyakran összekötik, azonban az jóval régebbre datálható, az AT&T távközlési vállalat még 1968-ban vezette be a Szövetségi Hírközlési Bizottsággal közösen egy univerzális segélyhívóként a 9-11-et, az első hívást 1968-ban adták le, úgyhogy nem kötődik össze a kettő. Azért a 9-11-re esett egyébként akkor a kiválasztás, mert hogy ez egy 3-jegyű kombináció volt, ami könnyen megjegyezhető és gyorsan is tárcsázható volt, még a korábbi tárcsás telefonokon is, előtte pedig nem használták sem körzetszámként, sem helyi hívószámként az országban, úgyhogy jóval régebbre datálódik, nem függ össze a kettő, bár ugye sokan felteszik ezt a kérdést, pusztán csak a kapcsolat szüleménye. Hogy mit változhatott meg ez a bizonyos terrortámadás, és miben rengette meg akkor a világot, arra is rátérünk hamarosan, előbb viszont még meghallgatunk egy dalt, ne menj sehova!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 5 perc múlva már 9:30 járunk. Folytatjuk a megemlékezést a 25 éve történt New York-i katasztrófával, terrortámadással kapcsolatban, mert hogy még mindig nem zárultak le a felelősségre vonások, és még mindig itt lógnak a levegőben olyan perek, amelyek kialakultak, a politikai lezárás sem történt meg teljesen. A kitervelőt ugyan elfogták, Khalid Sheikh Mohammedet 2003. márciusában Pakisztánban, hosszú éveken át titkos börtönökben tartották fogva, 2006 óta pedig a Guantanamo-i öbölben lévő amerikai bázis börtönében őrzik őt, és a következő legfrissebb kitűzött ütemterv szerinti tárgyalás majd 2028. júniusában kezdődhet meg ott a Guantanamo-ömölben, így több mint 3 évtizedet is igénybe vehet az egész bírósági ítélet megszületése. Egyébként a terrorszervezet vezetőjét, Osama Bin Ladent is okolták a 9/11-es terrortámadásokért, ő közel 10 éven át elrejtőzött az amerikai üldözés elől, végül azonban utolérte a felelősségre vonás. 10 évig az afgán-pakisztáni határvidéken élt, egy meglehetősen nagyméretű, magas fallal körülvett épület együttesben, és végül néhány kilométerre a pakisztáni katonai akadémiától találták meg 2011. május 2-án az amerikai haditengerészet különleges egysége. A helikopteres kommandói akció végrehajtását követően a rejtek helyén likvidálták, és utána az arab tengerbe temették. Obama, Barack Obama akkori amerikai elnök jelentette be az éjszakai televíziós beszédében ezt a likvidálást, ami aztán az Egyesült Államokban és a világ számos pontján is hatalmas utcai ünneplést váltott ki, és egy szimbolikus elégtételt jelent a 9/11 áldozataiért. Magyar áldozat hivatalosan nem szerepel a listán, viszont az biztos, hogy talán a Lockerbie katasztrófa után a világ legnagyobb repülés, polgári repülés ellen egyik legsúlyosabban elkövetett terrortámadás. Ugye párhuzamot lehet vonni Lockerbie katasztrófával 1988-ban, 88-al kapcsolatban, ott is a közel-keleti államok, maradjunk annyiban, hogy diktatórikus államok voltak a felelősök, és ott is a perek sokáig elhúzódtak, nem sikerült teljes elégtételt venni még, de az biztos, hogy mindkét eset megmutatta, hogy milyen sebezhető a polgári repülés is, így olyan intézkedéseket vezettek be a repülőtereken, illetve a repülőkön magukon is, ami a manapság is megkönnyíti azt, hogy ne fordulhasson elő még egyszer ilyen esemény. Van még pár film, amit érdemes ezzel kapcsolatban megnézni, ha érdekli a történet és szereti a filmeket, akkor a New York Epicentrum, ez egy 2021-es dokumentumfilm, ezt ajánlom, de van még a listán a Mennyit ér egy élet, illetve a Zero Dark Thirty, a Bin Laden hajsza, ha esetleg arra kíváncsi, hogyan sikerült az Amerikai Egyesült Államoknak részben elégtételt venni. A World Trade Center Nicolas Cage főszereplésével 2006-ban örökítette meg ezt a napot. Ez is egy zseniális film, illetve a United 93-as, amely arról a repülőről szól, amely végül nem csapódott be, hanem a Pennsylvania melletti mezőre, Pennsylvania államban lévő mezőre zuhant. Nagyon kemény filmek ezek, ha kíváncsi a történetre, akkor mindenképpen érdemes ezeket megnézni. Jó szórakozást kívánok hozzájuk, már amennyire lehet ezeken szórakozni, és természetesen azért jönnek tovább a dalok a folytatásban is. Most már elengedjük 9/11-et, vidámabb dolgokkal is foglalkozunk ebben az órában, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel.

0: Aszerehe, ha, dehe. Ez volt a Ketchup Song, itt az Antriton, jó reggelt, 8 perc múlva, 3:45 üt már az óránk, szeptember 11-én pénteken járunk, én pedig egy vidám hírrel érkeztem, mert hogy lehet mit és kit ünnepelni. Debre Szabolcsot egészen pontosan, ő nyerte a 2026-os Zsiogvesszer világbajnokságot, a Berlinben rendezett szombati döntőben megverte a Blinky néven játszó francia ellenfelét, első magyarként ezzel világbajnoki címet szerzett ebben az e-sportban. A Zsiogvesszerről azt kell tudni, ha még nem hallott róla, ez egy 2013-ban indult Google Maps alapú földrajzi kvízjáték, nagyon élvezetes egyébként, izgalmas, ha szereti a földrajzot. A program egy véletlenszerűen kiválasztott helyre dobja le a játékost, ahol elérhető a Google utcakép nézete. A feladat pedig nagyon egyszerű, meg kell tippelni az interaktív világtérképen, hogy hol található a képernyőn látható helyszín. Minél gyorsabban és persze minél pontosabban találja el valaki a helyet, annál több pontot kap. Az elmúlt években pedig az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb e-sport játékán nőtte ki magát. 2023 óta rendeznek belőle világbajnokságot, ahol a világ legjobb játékosai mérhetik össze tudásukat. Az idei VB-n, Berlinben, a Tempodromban végül 100 000 dollárért folyt a küzdelem. Ez volt a nyeremény alapja a versenynek, és végül a 21 éves Debre Szabolcs Attila, évek óta a világ legjobbjai közt lévő Zsiogvesszer játékos, megnyerte a versenyt ezzel. Tavaly ő nyerte a játék európai és közel-keleti régiós versenyét, ezüstérmes lett a VB-n, és most végre felült a világ trónjára. 3-2-re győzte le a tavalyi bajnokot, fordított, tehát egy nagyon kiélezett összecsapásban. A Zsiogvesszer egyébként tényleg egy bárki által játszható játék, ha szereti a földrajzot, és olyan nüanszokat figyel meg, mint például a háztetők, vagy éppenséggel a táblafeliratok, esetlegesen az éghajlati tényezők, az, hogy meddig nő egy fának a lombkoronája, vagy hogy milyen csík van, milyen színű csík van felfestve az úton. Ezek mind-mind nagyon árulkodó jelek tudnak lenni persze annak, aki már gyakorlott ebben. Végül Debre Szabolcs felült a trónra, hát gratulálunk neki, és természetesen ez egy szuper jó hír. Szabinak jár a taps, én azt hiszem, hogy nem maradhat el. Önnek pedig járnak a legnagyobb dolog a folytatásban is. Hamarosan a hétvégére hangolódást elhagyjuk, viszont a mai nappal kapcsolatban még foglalkozunk az utakkal és az időjárással is, úgyhogy ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, vagy inkább már szép napot, ez az Antrit reggel 9 óra 46-kor, már jócskán eltávolodtunk az ágytól, de azért szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy visszafeküdnék én is. Na de, ami miatt viszont itt vagyunk, azok az utak helyzete, mert hogy van bőven munkálat itt a környéken, és természetesen ezekre azért érdemes odafigyelni, mert nagyobb galibák is lehetnek belőle. Az M6-os autópályán aszfaltozás miatt lezárták az országhatár felé tartó oldalnak a leállósávját és a forgalmi sávját az M6-os M9-es csomópontjánál, úgyhogy arra különösen figyeljen, de a 6-os főúton is munkálkodnak, Tolnánál egészen pontosan, szalagkorlát építés javítás zajlik félpályás lezárással, ez közvetlenül az M6-os autópálya felhajtója után van, illetve Kaszánnak is, ami útszűkülete jár. A környéken még Bonyhádtól Zombáig, illetve Tevelik Kaszánnak, ez is útszűkület mellett van, illetve itt Szekszárdon egyéb építési munkálatokat végeznek a Bátaszéki úton, a Szőlőhegyi körforgalom közelében, úgyhogy ott is körültekintően haladjon és készüljön a közutasokra. Ezen kívül még az 56-oson van munkálat, kaszálás, útszűkület, valamint Báta felé is az 56-osról bekanyarodva. Kicsit távolabb ugyan, de az M6-os autópályán még érintheti itt az arrafele autózókat. Az országhatár felé tart oldalon lezárták az útpályát a 174-es, valamint a 176-os kilométerek között, ez Vémény Szebény térségében van, és ott átteredik a forgalmat a szembejövő sávba, tehát nagyon óvatosan haladjon, volt már ott baleset belőle, és tényleg erre nagyon figyelni kell. Itt a városban azért már lehet mondani, hogy kicsit élénk a forgalom, de mégse annyira, mint amikor mindenki megy mindenfelé. Az újvárosi templom előtt, ahogy szokott lenni, most is vöröslik a térképen, illetve a központ és a kórházi kápolna közötti szakaszon vannak sokan. Az elkerülőn a volántelepi lámpák fogják szokásosan a forgalmat, illetve a kórház déli sarkától egészen az alsóvárosi temető északi sarkáig szintén pirosat látok, úgyhogy arra is viszonylag tömegek vannak. Ami még fontos, a rendőrök, róluk kaptunk egy bejelentést, Szekszáron az újvárosi temető sarkánál vannak kint, és ott mérik a sebességet, szóval csak óvatosan, de egyébként is közlekedjen körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk! Hogyha éppen autóban ül, hamarosan ránézünk az időjárásra is, mert hogy esik az eső, de azért ennél több is van, amit szeretnék elmondani, addig pedig a Vámaszállá Bájlárral egy kicsit mégis bulizunk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel!

0: sebesemben.
1: Ti az is ment a legújabb közös, a Méreg szólt itt az Antőt reggelben utoljára. A mai napon 5 perc múlva már 10 óránál járunk, jó reggelt. És akkor, ahogy ígértem, ránézünk még az időjárásunkra. Ha még nem dugta ki az órát otthonról, akkor mindenképpen érdemes azzal számolni, hogy esik az eső, és azért meleg sincsen, 15 fokot írnak a hőmérők. Sárga riasztás van kiadva zivatarra, ez pedig azt jelenti, hogy hát most már itt az egész délelőtt folyamán egészen 13 óráig jócskán esni fog, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, és talán az esti órákban majd megkukkanthatjuk az éppen lemenő nap sugarait. Jaj, de szépen mondtam ezt, atya úristen! Hát hé, péntek van, kérem szépen. Péntek van, az ember is egy kicsit kipihenti magát, vagy kipiheni magát majd a hétvégén. Hát azt hiszem, hogy rám is rám fér. Kora őszies ruhát érdemes tehát felvenni, esernyővel nagyon fontos, ha nem szeretne bőrigázni, akkor az esernyőnek el kell férni a táskában, vagy valahogyan vigye magával, ez a lényeg. A parlagfű pollen koncentrációja extrém magas, továbbra is a gombáké pedig közepes, ha valamilyen tüneteket tapasztal tehát magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához vele, és ő tud segíteni. A frontérzékenyeknek nincsenek jó híreim, ugyanis kettős fronti hatásban van ma részünk, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is egyaránt jelent. A kopásos eredetű ízületi gyulladásos panaszok is szintén felerősödhetnek, illetve bágyatabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk, mert hogy ez a borongós idő bizony-bizony rányomja a bélyegét a hangulatunkra. Úgyhogy erre érdemes mind számolni, ezzel érdemes mind számolni, ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, annak ellenére is, hogy nincs meleg, a hidratálás mindig nagyon-nagyon fontos, és természetesen akkor ezzel bezárul az időjárásozásunk is. Összefoglalva a ma reggelünket, azért érdekes kérdést tettünk fel a napi ötösnek, vajon a kutyák 4 lábbal ugyanannyit sétálnak-e, mint mi 2 lábbal, vagy akár többet, megegyezhetünk abban, hogy távban ugyanannyit, lépésben viszont azért többet lépnek, lévén, hogy ugye 4 lábuk van, ez köztudott. Úgyhogy a napi ötös tagjai is nagyjából ezen az állásponton voltak. Aztán a 8 órában programokkal érkeztünk, ugye lesz a hétvégén több nagy fesztivál is, például a bátaszéki bornapok, vagy éppen éppességgel a Tolnai Bárka Fesztivál, amire érdemes kilátogatni, de mozi műsor is van változással ugyan, de van, az Agora moziban oda is érdemes benézni, a holnap nyíló művészetek házában lévő Mozer Zoltán kiállításra is érdemes ellátogatni, és tulajdonképpen ezzel bezárólag nagyon sok mindent áttárgyaltunk a receptek mellett. Most pedig ebben az órában áttárgyaltuk, hogy mi történt 25 évvel ezelőtt New Yorkban és a környéken, ugye a 25 évvel ezelőtti tragédiára, terror támadásra emlékeztünk, aztán megünnepeltük Debre Szabolcsot, aki a GeoGuessr világbajnok lett, e-sport világbajnok. Ez eszméletlen, hogy mire képes a csávó megtippelni egy fényképből, hogy merre jár a világban. Rendkívül izgalmas játék egyébként, ha teheti, próbálja ki. És végül most itt vagyunk az utak, valamint az időjárás után. Én szeretném megköszönni kitüntető figyelmét. A héten ez volt az utolsó együtt ébredezésünk. Jövő héttől pedig 13 órától várom majd újra, akkor érkezem a mikrofon elé. Most Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, hogy feldobjuk egy picit ezt a borongós napot. Aztán én kívánok ehhez további jó szórakozást és szép napot a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
0: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybankelnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadólakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
3: Rádió Andrét időjárás.
0: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 105.1.
7: Szép pénteket kívánok Önöknek, Ingéci Adrien vagyok, elmúlt 10 óra, kezdődik a délelőtti műsor, Önök pedig számíthatnak, rengebben az órában is jön a zene, a jó hangulat és minden, amiért érdemes velünk tartani.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Érdemes ma számolni az esernyővel, mert változékony csapadékos idő vár ránk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, és bár napközben fokozatosan kelet felé helyeződik a csapadék súlypontja, a délkeleti ország részben akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, ezeket viharos széllökések is kísérhetik. Szekszárd környékén is érdemes tehát figyelni az aktuális időjárást, különösen akkor, hogyha útnak indulnak. A hétvége már nyugodtabbnak ígérkezik, holnap nyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, bár a Dunától keletre még több lehet a felhő, Tolnában így már többnyire szárazabb időre számíthatunk. Vasárnap pedig tovább javulhat az idő, gomoly felhős napos idő lesz jellemző, és a csapadék esője is kicsi. A hőmérséklet ugyanakkor már nem emlékeztet a nyári kánikulára. A hétvégén nagyjából 20 és 25 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Egy érdekes szeletét tált a Feltolna vármegye múltjának a Vosinszki Mór Múzeum az idei nyáron. Gyulai határában egy erdős területen végeztek régészeti felterást egy olyan 17. századi településein, amelyet a török hódoltság idején a Balkáról érkezett akkoriban Rácznak nevezett népesség lakott. A munkában a Szekszedi Múzeum szakemberei mellett a Pécsi Tudományegyetem néprajz szakos hallgatóim és helyi önkéntesek is részt vettek. A feltárás azért is különleges, mert az erdős területen nagyon jó állapotban maradtak meg a régészeti nyomok. Szabad szemmel ma is felismerhetők például azoknak az egykori építményeknek a helyi, amelyeket részben a földbe mélyítettek. Két ilyen objektumot tártak fel, az egyik egy három kemencéből álló kemencebokor volt, amelyet egymást követően használhattak. A közelben egy kisebb veremházat is találtak. A leletek között 17. századi pénzérmék, bicskapengék, egy kétágú villa és balkáni jellegű fazéktöredékek is előkerültek. A kutatók szerint a veremház és a mellette lévő konyhaszerű épület összetartozhatott és egy gazdasági egységet alkothatott. A felszínen pedig további hasonló épületcsoportok nyomait is megfigyelték.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma babgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü mágia rakás, a B menü pedig rántott sajt, jázmirizssel, tartármártással. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gulyáslevest ebédelhetünk borzas veknivel. A főitelek közül pedig kérhető mágia rakás, vagy választható spenót főzelék tükörtojással. A C menü pedig sajttal töltött csirke emel, rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata, itt bogrács gulyással várnak bennünket, az A menü leves plusz sertésflekken, zöldséges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz aranygaluska, vanília öntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jamilia neve a 2000-es évek elejé lett igazán ismert, és rövid idő alatt a Britpop egyik jellegzetes hangjával vált. Erőteljes, mégis könnyen felismerhető énekhang, lendületes dalok és rengeteg rádiós siker fűződik a nevéhez. Ja, most a szupersztár itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, lassan ennek az órának a végére érünk, de a péntek délelőtt természetesen megy tovább. Hamarosan érkeznek a hírek, hogy képben legyenek mindazzal, ami fontos, utána pedig ismét visszatérünk a zenéhez. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
2: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékonyabb, hűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a délkorai vállalat vezetése továbbra sem reagálta a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: A felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, én Gézi Adrián vagyok, a hírek után pedig már is visszatérünk a zenéhez. Az idő odakint nem túl szép, zápor, zivatar is előfordulhat, de a hangulatunkon ez nem foghat ki.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy holnapi, egy hétvégi programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Az egészség kerül a középpontba szeptember 12-én Pakson, ahol egész napos programmal várják az érdeklődőket a Richter Egészségváros rendezvényén. A program egyik fontos része, hogy ingyenes egészségügyi szűréseken és tanácsadásokon lehet részt venni, de előadások és családi programok is szerepelnek a kínálatban. A nap reggel 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, ahonnan egy közös séta vezet a sporttelepre. A helyszínen többféle vizsgálat közül lehet választani, lesz például vércukor, koleszterin és vérnyomás mérés, valamint prosztata és érszűrés is. Emellett különböző egészségügyi tanácsadások segíthetik azokat, akik szeretnének többet megtudni saját egészségükről, vagy éppen a megelőzés lehetőségeiről. A programok között mozgásos események is helyet kapnak, így azok is találnak maguknak elfoglaltságot, akik aktívabb programra vágynak. A paksi rendezvény tehát egyszerre szólhat a megelőzésről, az egészség tudatosságról és a közösségi összefogásról.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha a következő napokban Szekszárd belvárosába indulnak, érdemes előre számolni azzal, hogy a szekszárdi szüreti napok miatt több helyen is megváltozik a közlekedési rend. A rendezvényhez kapcsolódó lezárások már szeptember 15-én kedden elkezdődnek, és több útszakaszon egészen szeptember 21-ig érvényben maradnak. Lezárják többek között a Szent István tér egyes részeit, a Béla Király tér környékét, a Bezerégy utcát, valamint a Széchenyi utca bizonyos szakaszait is. Az August Imre utcában és a Várköz utcában szintén számítani kell korlátozásokra. Ez azt jelenti, hogy aki Szekszárd belvárosában közlekedik, annak érdemes időben elindulnia, és lehetőség szerint számolni azzal, hogy a megszokott útvonal helyett kerülő utat kell választania. Különösen fontos lesz szeptember 19-e szombat, amikor délután tartják a szüreti felvonulást. Ekkor többek között a Bezerégy utca, a Széchenyi utca, a Szent László utca, a Flórián utca és a Béla Király tér környékén is teljes lezárásokra kell készülni. A korlátozások várhatóan körülbelül 18 óráig tartanak. A belvárosban közlekedőknek tehát a hét második felében mindenképpen érdemes figyelniük a kihelyezett jelzéseket és a forgalmi változásokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasább burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
7: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A száz ételemben ma babgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü mágia rakás, a B menü pedig rántott sajt, jázmirizssel, tartármártással. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gulyáslevest ebédelhetünk borzas veknivel. A főételek közül pedig kérhető mágia rakás, vagy választható spenót főzelék tükörtojással. A C menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata. Itt bogrács gulyással várnak bennünket, az A menü leves plusz sertésflekken, zöldséges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz aranygaluska vaníliaöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van, amikor egy zenekart már néhány másodperc után felismerünk, a Sade pontosan ilyen, különleges hangzás, elegáns dallamok. A zenekar több évtizeden meghatározó szereplője a szól és a pop világának. Jön most a Sade, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, úgyhogy lassan lezárjuk ezt az órát, de természetesen nincs megállás, a pénteki napból még bőven van hátra. Mindjárt következnek a térség legfontosabb híreim, utána pedig újra zenélünk tovább, és hozzuk önöknek a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Maradjanak velünk a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Fókuszban a munkavédelem és a tűzvédelem. Kezdődnek a bornapok Bátaszéken. 20 fok és eső lesz pénteken. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Emberpróbáló napokon vannak túl a tűzoltók, 4 alkalommal és szabadtéri tűzesetekhez vonultak. 4 különböző Tolna vármegyei helyszínen összesen 23 hektárnyi területen küzdöttek a lángokkal a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységek. 5 hektáron égett az ajnövényzet kedden délután Hőgyészen a Rózsavölgy utcában. A tűzben egy a területen álló 40 négyzetméteres présház tetőszerkezete teljes terjedelmében leégett. Továbbá egy a másik telken található ingatlan mérőóra szekrényét és klímarendezését is elérték a lángok. A tűzesethez a Dombovári, a Kaposvári, a Paksi és a Sásdi hivatásos, a Tamási önkormányzati és önkéntes, valamint a Kétyi és Zombai önkéntes tűzoltók vonultak, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a nehezen megközelíthető terepen terjedő lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét végzett, a káreset felszámolásában az illetékes közműszolgáltató szakemberei és a rendőrség is közreműködött. Személyi sérülés nem történt. A száraz meleg időjárás miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának a veszélye, ezért felhívják a figyelmet, hogy az országos tűzoltási tilalom továbbra is érvényben van. Az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A szabadtéri tüzek megelőzése közös felelősségünk, egyetlen eldobott cigarettacsik vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is jelentős károkat okozhat. Tolna vármegyében idén már 199 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A káresetek során több mint 196 hektárnyi terület égett le, felszámolásukhoz pedig összesen 465 tűzoltógépjárművet riasztottak, az erdő és vegetációs területeket 94 alkalommal érintették a lángok, mintegy 191 hektáron. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zona Alapítvány 2026. szeptember 8-án Szekszárdon együttműködési megállapodást írt alá, hogy még hatékonyabban segíthessék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláírásokon dr. Hablicsak Nikolatta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnaka, a Zona Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást. A Zona Alapítvány azért jött létre, hogy támogatást nyújtson azoknak a gyermekeknek és hozzátartozóknak, akik rendvédelmi szernél szolgálatot teljesítő szülőjüket veszítették el. Küldetésük, hogy a nehéz élethelyzetbe került családokat ne csupán anyagilag, hanem érzelmi megerősítéssel és közösségi összefogással is segítsék. A most megkötött megállapodás a két szervezet közötti együttműködés elmélyítését szolgálja. Célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. A felek vállalták, hogy saját lehetőségeikhez mérten a jövőben is segítik egymás munkáját, és közösen dolgoznak azért, hogy a rendvédelmi közösség legnehezebb sorsú családjai valódi segítségre számíthassanak. Idén már negyedik alkalommal rendezte meg a Fókuszban a munkavédelem és tűzvédelem konferenciát az Ergonom Kft., amelynek részleteiről Tóth Zsuzsanna ügyvezető igazgatót kérdeztük.
9: Az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Már negyedik alkalommal rendezi meg a Fókuszban a munkavédelem és tűzvédelem konferenciát, ami egyben egy ügyfél és partneri találkozó is. Az elsődleges célunk az, hogy a mi szakmánkat, a munkavédelmet, tűzvédelmet, üzemorvoslás kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, és meg tudjuk mutatni azt, hogy ez a területet bár mumusként kezelik nagyon sokan, de nagyon sokszínű, összetett és szerethető is egyben. És célunk azt is megmutatni, hogy mivel ez egy prevenciós szakma, megelőző szakma, meg tudjuk mutatni azt is, hogy nagyon pici lépésekkel vagy odafigyeléssel nagyon nagy eredményeket lehet a cégekben elérni. Idén is igyekeztünk olyan kiállító szolgáltatókat ide hívni, ami hülyen tükrözi azt, hogy a munkavédelemben mennyi eszközt, mennyi információt lehet összeszedni. A konferencia programját is úgy állítottuk össze, hogy elsősorban nem szakembereknek szól, hanem ügyvezetőknek, cégvezetőknek és a munkavállalóknak, akik cégeknél dolgoznak, akiket mi segítünk abban, hogy ezt a területet könnyebben tudják vinni. AI-ról is lesz szó, aztán generációváltásról, illetve generációk együttműködéséről, home office-ról, hibrid munkavégzésről, tehát olyan témákról, ami általánosságban mindenkit érdekel, de beleszőve azt, hogy a munkavédelem ehhez hogy kapcsolódik.
8: A hétvégén 9. alkalommal várja az érdeklődőket a bátaszéki bornapok. A programokról Kovács Vivien művelődés szervezőt hallja.
10: Szeptember 11 és 13 között 9. alkalommal rendezzük meg a bátaszéki bornapokat. A bornapok számunkra már jóval több, mint egy egyszerű fesztivál. A találkozások, a családok és a szüreti hagyományok igazi ünnepe. Idén is mindennel készülünk, ami egy hamisíthatatlan fesztivál hangulathoz kell. Kiváló borászatok várják a vendégeket, köztük a helyi és környékbeli pincészetek, mint az 1838 Pezsgő pincészet, a Werner pince, a Mikóci pincészet vagy a Kivérek borbirtok. A finom nedvük mellett természetesen gazdag gasztrokínálat és vidámpark is várja a látogatókat a piac téren és a templom körül. A zenei programok terén minden korosztály megtalálja a kedvencét. Pénteken a rock és az elektronikusabb dallamok szerelmesei a színpad, fellép az Anett és Livi akusztik, a sztárfellépőink pedig az Oszcián, akiket az Electric Soul fog követni a színpadon. Szombaton a hagyományoké a főszerep. A kikérő és a látványos szüreti felvonulás után megtartjuk a királyi koronázási ceremóniát. Ezt követően helyi és környékbeli néptánccsoportok bemutatóit láthatják az idei látogatók. Este pedig a Holdeső, a Méringer, a Lotti Begi, majd DJ Táborfi gondoskodik a buli hangulatról. Vasárnap a családoké és a civileké a tér. A gyerekkoncertet adó Iszkri zenekar után fellép Csonka András, Dániel Fi és Freddy is, méltó lezárásként a háromnapos ünnepnek. Délután 2 órától 5 óráig lehetőséget biztosítunk a helyi civil szervezetek bemutatkozására is. Külön öröm számunkra, hogy a fesztivál minden programja díjtalanul látogatható. Mindenkit szeretettel várunk szeptember 11 és 13 között Bátaszéken, töltsük meg együtt a poharakat borral, zenével és felejthetetlen élményekkel.
8: Szeptember 12-én szombaton a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület szervezésében indul a kajaksuli, ahova 9-11 éves lányok és fiúk jelentkezését várják. Ha szereted a vizet, a természetet és a jó társaságot, akkor itt a helyed a Sióparton. A heti 3 foglalkozásból kedden és csütörtökön busszal szállítják a gyerekeket. Az első edzés szeptember 12-én 10 óra 30 perckor kezdődik a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület turisztikai központjában Palánkon. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, én Géci Adrián vagyok, elmúlt dél. A hírek után már is zenével folytatjuk, ha odakint szürke is az ég, mit nálunk továbbra is érkeznek a jó dolog, úgyhogy érdemes maradni.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ahogy közeledik az ősz, Szekszárdon és Tolna vármegyében is egyre hamarabb sötétedik, és bizony ilyenkor jól esik egy kicsit kuckósabbá tenni az otthonunkat. Nem feltétlenül kell azonban nagy átalakításba vagy komolyabb kiadásba kezdeni ahhoz, hogy megváltozzon egy szoba hangulata. Néhány apró változtatás, egy-egy új textil vagy másképpen elhelyezett lámpa is sokat számíthat. Az egyik mostani lakberendezési irányzat éppen erre épít, a tökéletesen berendezett katalógusba illő otthon helyett a személyesebb, kényelmesebb tereket helyezi előtérbe, vagyis nyugodtan előkerülhet egy régebbi faasztal, néhány családi fotó, vagy akár egy másodkézből szerzett tárgy is. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat a saját környezetünkben. Ősszel a melegebb természetes színek is előtérbe kerülnek, a terrakotta, a fahé, az olívazöld, a barna vagy a mokka árnyalataihoz nem kell feltétlenül újra festeni a lakást. Elég lehet néhány párna, egy takaró, egy szőnyeg, vagy akár egy függöny, és már is melegebb hatású lesz a helység. A textilekkel is sokat lehet változtatni, egy puha vastagabb takaró, bársony vagy gyapjú hatású párnahúzat kellemesebb hangulatot adhat a kanapénak vagy az ágynak. A világítást pedig érdemes több ponton használni, egy kisebb lámpa, egy sötétebb sarokban vagy egy melegebb fényű izzó egészen más atmoszférát teremthet. Szóval, hogyha Szekszárdon vagy bárhol Tolna vármegyében most egy kis őszi változásra vágynak otthon, nem biztos, hogy új bútorokra van szükség, néha elég átrendezni azt, amink már van, elővenni a puha textileket és egy kicsit melegebbé tenni a fényeket. Az ősz hangulata ugyanis sokszor egészen apró dolgokon múlik.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Dinamo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Hogyha szombaton Pakson közlekednek, akkor érdemes egy kicsit előre gondolkodni az útvonal tervezéssel, ugyanis az atomfutás és a brutál atom miatt több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani. Szeptember 12-én, vagyis holnap a futók több paksi utcát is birtokba vesznek, ezért az autósoknak időszakosan lezárásokkal és lassabb haladással is számolniuk kell. A korlátozások egy része már ma elkezdődött, az Ases sportcsarnok mellett a Tekepálya felé vezető út a mai napon délelőtt 10 órától egészen holnap este 7 óráig lesz lezárva. Holnap reggel 6 és este 7 óra között pedig a Kishegyi út és a Gesztenyés út közötti, a strandhoz vezető névtelen úton sem lehet majd közlekedni. A Gesztenyés út egy szakaszán szintén forgalomkorlátozás lesz. A garázsok megközelítésére délelőtt még lesz lehetőség a Kandó Kálmán utca és a Válcika utca felől, de ez csak 11 óráig marad így. Ezt követően délután 7 óráig egyik irányból sem lehet majd autóval lejutni a garázsokhoz. 10 és 12 óra között a Kishegyi út és a Dózsa-György út teljes szakasza érintett, dél és délután 3 óra között pedig a Gesztenyés út és az Elkerülő út teljes szakaszán kell korlátozásra készülni. A 6-os főút és az Elkerülő út, valamint a 6-os főút és a Vasút utca csomópontjánál rendőrök irányítják majd a forgalmat. Hogyha tehát holnap Paksra indulnak, számoljanak hosszabb menetidővel, és ahol lehet, válasszanak alternatív útvonalat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A műsor pedig most a Kings of Leon-nel folytatjuk tovább, akik négytagú amerikai rockzenekarként indultak, és a családi kötelék itt szó szerint értendő, a zenekart három testvér és unoka testvérük alkotja. Már is ők zenélnek itt nálunk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Fekete Dáviddal rádiózhatnak tovább. Én szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
8: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban Kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabban nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
12: Bazár péntek délután köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton, én Fekete Dávid vagyok, pörögnek a melós percek, hozzájuk pedig a Fleetwood Mac slágere.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma szeptember 11-e van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Mindenek előtt azonban sok boldogságot ma Teodórának, aki neve napját ünnepelheti. Aztán lássuk, kik a mai nap szülöttei. Például Brian De Palma, amerikai filmrendező, az új Hollywood egyik tagja. Aztán ma ünnepelhet még Egri Márta, Jászai Mari díjas magyar színésznő, Jáksó László, magyar rádiós és televíziós műsorvezető, illetve Varró Dániel, József Attila díjas magyar költő szintén. Sok-sok boldogságot tehát nekik is. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot, nyilván a dátum adja magát, de még mielőtt még rátérnénk arra az egy bizonyosra, fontos lehet tudni, hogy, vagy legalábbis érdekes lehet tudni, hogy 1609-ben e napon Henry Hudson felfedezte Manhattant, magát a szigetet, vagy mi is az pontosan, és 2001-ben nyilvánvalóan tudja jól, terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utas szállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek később összeomlottak. Na hát nagyjából ennyit a múltról, a jövőt pedig tudja jól, pörögnek tovább a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra zenére fókuszálunk, ebben pedig közreműködik most Taylor Swift maga is. I Knew You Were Trouble.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, pörög ma is az idő, egy közös óránk már el is röppent. Nem lassítunk, remek dalok mellett meglesük majd az utakat is, úgyhogy tudja jól. Hírek, aztán pedig útinfo, számítok erre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait. Ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
8: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybankelnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben, az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Na már itt is vagyunk az útinfokkal, lessük meg, hogy mi a pálya. Az M6-oson új terelés épült ki, ugyebár Pécs irányába, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Aztán Pécs felé vezető oldalon maradunk az M6-oson, a Pécsvárad Vémint csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Ezek tehát az M6-oson, aztán a 65-ös főúton két térségében a 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkülete van, és maradva a 65-ösön, Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt kell útszűkületen haladni. Hú, de péntek van. Aztán ezen túl még, amit látok a térképen, az az, hogy a 6-oson a 134-es és a 135-ös kilométer között az országhatár felé vezető oldalt lezárták. Félpályás lezárás van szalagkorlát építés és javítás miatt, erre is érdemes tehát még odafigyelni. Nagyjából ennyit lehet elmondani, nyilvánvalóan a forgalom azért megindult, ezért az elkerülő is be van dugulva, a csatár is be van dugulva, a központ is be van dugulva, úgyhogy hát lassan haladjon is. Körültekintően szabályokat betartva, jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Pompás péntek délután, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk. Tudom, meló, ráadásul pénteken ilyenkor kibírhatatlannak érződik, pláne ha Nora Jones is hív minket. Come away with me!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Lessünk rá mai időjárásunkra. Reggel nagyon durván esett az eső, és azóta azt gondoltuk volna, hogy nem fog esni, de mint hogyha most is esne, vagy hát nem tudom, az előbb még biztos, hogy esett, és lehet, hogy még esni is fog, mert hogy a felhős égbolt azon marad, maximum este előtt egy picivel lehet majd napsütés az égbolton, és ami fontos, hogy 17 fok környékén járunk, hogyha este mondjuk elmenne bulikázni, akkor vigye magával kis kabátot, mert akár 12 fok hidegünk is lehet, ami szerintem tök jó az elmúlt 40 fokok után, úgyhogy így készüljön mára meg úgy, hogy továbbra is jönnek a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, mindjárt itt a hétvége. Sőt, ha lúd, akkor kövér, itt is van a hétvége, the weekend.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Örögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy most szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Jorinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk: Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasább burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékországtól a 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország, Tolna, október 2-a, ott a helyed. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Letartóztattak egy faddongarázdálkodó férfit, a szüreti fesztiválokon ellenőriz a NAV, esőmentes lesz a hétvége. Jó napot kívánok, Jantner Júli vagyok, 2026. szeptember 11-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szeptember 9-én összesen 22 alkalommal riasztották a vármegye tűzoltóit, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 8 helyszínen tűzeseteknél még 14 alkalommal műszaki mentéseknél volt szükség beavatkozásra. A tűzesetek kivétel nélkül a szabadban keletkeztek, a kiszáradt növényzet továbbra is komoly veszélyforrást jelent. A műszaki mentések jelentős részét az erős helyenként viharos erejű szél okozta károkatták, 12 esetben kidőlt fák miatt volt szükség a tűzoltóit. Egy hektáron erdő és annak aljnövényzete égett szerda délután Szálkán a Napfény utca közelében. A tűzesethez a Szekszárdi, a Bonyhádi és a Bajai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik vízsugarak, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 500 négyzetméteren avar és kommunális hulladék égett szerda délután Simon tornyán a Kórház utcában. A tűzesethez a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzben egy személyautó teljesen kiégett, személyi sérülés nem történt. Fenyődölt egy ház tetejére szerda este Bátaszéken a Széchenyi utcában. A műszaki mentéshez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes, valamint a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik magasból mentőszer és motoros láncfűrészek segítségével távolították el a kidőlt fát. Letartóztattak egy faddongarázdálkodó helyi férfit. A 38 éves gyanúsított a közelmúltban több erőszakos jellegű bűncselekményt követett el. Egy nő tett bejelentést telefonon 2026. augusztus 27-én, hogy egy többfős társaság este 9 óra előtt megjelent faddon a Kossuth utcában a házuk előtt. A hangos beszédre figyeltek föl, majd látták, hogy az utcán 5-6 férfi van, akik karokkal ütögetik az ablakot és téglával be is törték. Ezután egyikük egy pisztollyal belőtt a házba. A férfiak a rendőrség érkezés előtt elmenekültek a helyszínről. A tolnai rendőrök másnap elfogtak egy 34 éves helyi férfit, aki elismerte, hogy a gáz riasztó pisztollyal ülőd be az ablakon. Néhány napon belül a másik két elkövetőt, egy 36 és egy 38 éves szintén helyi férfit is elfogtak. Mindkettőjüket csoportosan, fegyveresen elkövetett garázdaság büntette miatt hallgatták ki. Vallomásaik alapján két fiatalkorú fiú is volt velük akkor este. Az idősebb férfi néhány hónapon belül több hasonló bűncselekményt is elkövetett a településen, korábban is volt büntetve erőszakos jogsértések miatt, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Társai szabadon várják ügyük elbírálását. Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerésben részesült Megyeri Zsolt rendőr alezredes, a Bonyhádi rendőrkapitányság vezetője. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságához. Megyeri Zsolt rendőr alezredest kimagasló szakmai munkájáért, magas színvonalú felkészültségért és a Bonyhádi rendőrkapitányság élén végzett eredményes vezetői tevékenységért méltatták. A megtisztelő elismerést és díszoklevelet Szekszárdon vette át Orbán Attilától, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől. Bor, kultúra, gasztronómia és szórakozás. Mindez az én már hagyományos szekszárdi szüreti napokon. Arról, hogy mit jelent ez a városnak, Berlinger Attila polgármestert kérdeztük.
6: Hagyományok, kultúra, bor, gasztronómiai szórakozás. Biztosan lehetne még keresni fogalmakat, de azt gondolom ez az öt kifejezés, ez az öt szó hülyen tükrözi, hogy mi mindent jelent évtizedek óta a városnak ez a fantasztikus esemény. A Dél-Dunántúl legnagyobb összművészeti, kulturális, bor és gasztronómiai fesztiváljával nőtte ki magát ez az esemény, köszönhetően a kiváló szervezőcsapatnak és egy igazi összefogásnak. A város részéről nem is kérdés, hogy minden évben igyekszünk a költségvetéshez mérten megfelelően támogatni ezt a rendezvényt. Elmondtam a sajtótájékoztatón is, sajnos ebben az évben egy kicsit szerényebb összeggel tudtuk támogatni, éppen ezért nagyon hálásak vagyunk annak a sok-sok lokálpatrióta helyi és környékbeli vállalkozásnak, cégnek, akik ugyanúgy szívükön viselik, és igyekeznek ezt a rendezvényt ugyanúgy kezelni, mint ahogy mi a városban itt élő intézmények és közösségek vezetői, tehát a színvonalból nem engedünk ebben az évben sem. Aki kezébe veszi rövidesen ezt a csodálatosan szép, színpompás programfüzetet, az látja, hogy a születi napok fénye nem, hogy nem kopott meg, hanem talán még a korábbi évekhez képest is gazdag a programkínálatot jelent. A város részéről még annyit szeretnék elmondani, ez a sajtótájékoztatóból kimaradt, hogy természetesen külföldi vendégeink, testvérvárosaink is minden évben ilyenkor örömmel látogatnak el hozzánk. Ezúttal a baden-württembergi Bietigheim-Bissingen városa, a szerbiai vajdasági Óbecse, a romániai bánáti Lukos testvérvárosából érkezik egy-egy csoport, érkeznek még Lugosról ugye táncosok is, hagyományőrző csoportok, illetve nagy örömünkre ebben az évben már másodszor látogat ide a Samsonite amerikai tulajdonos vezérigazgatója, aki tavaszi gyors látogatás után újra ezen a hétvégén Szekszárdot jelölte ki tartózkodási helyén, úgyhogy remélem vele is majd a következő évek együttműködéséről sokat tudunk beszélni.
5: A bor kihagyhatatlan része a szüreti fesztiválnak, hogy mi várható az idei rendezvényen, arról Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék elnöke beszél.
7: Nagyjából hagyományos installáció lesz felállítva, és hát ugye borminőségben ugye ilyenkor nem most készülünk rá, tehát nyilván valószínűleg egy-két pincénél lesz már ide jó új bor is, ugye a korai szünetnek köszönhetően ezt azért megtehetjük, és alapvetően ugye, ahogy említettem itt a sajtótájékoztató elején is, ez egy hosszú távú munka a mi részünkről, ugye palackozott borokkal fogunk érkezni, tehát ebbe azért benne van, hogy zömmel ezek még korábbi évjáratú, főleg a vörös boroknál, de azért az idei korai szünetnek köszönhetően biztos, hogy lesznek idei meglepetések is, és hát én úgy gondolom, hogy minden pincészet a legnagyobb elán, a legnagyobb örömmel fogja magát képviseltetni, és egy magas színvonalú borminőséggel és magas színvonalú vendéglátással várjuk itt a kedves borkedvelőket, borfogyasztókat. Több mint 30 kiállító lesz a borászok részéről. Pálinkát én most nem láttam idén a programfüzetben, vendégborászat sem lesz idén. Leginkább a meg volt ez kérdező borászok közössége, hogy ki mit szeretne, de ugye így szeretne helyet biztosítani minden hazai kiállítónak, és a kiállítók magas létszáma miatt idén már nem maradt hely külsős borászatnak.
5: A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. szeptember 11 és 26 között a szüreti fesztiválokat és a szüreti munkálatokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei Tamási, Bátaszék, Hűgyész, Szekszárd, Györkönny, Dunakömlött, Simontornya és Dunaföldvár. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge első futó zápor. Az északi a szelet sokfelé élénk, északkeleten erős lőkések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon és a Vételkörzetben... Szombaton hajnalban 12, napközben 24 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek délután elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit vasárnap Bátaszékre érkezik Freddy, úgyhogy ha eddig nem ismerte, akkor aktuális megismernie segítünk. Szól a Pain and Glow.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Antritt, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egy kis programajánlót hoztam így hétvége előtt, mert hogy az a helyzet, hogy már ma 18.30-kor megkezdődnek a koncertek Bátaszéken, a Bátaszéki Bornapokon. Anett és Livi akusztikkal kezdődik majd, tehát a program aztán 21 órától lesz Ossian, 23.30-tól pedig Electric Soul. Holnap folytatódik, már délután 13:30-kor lesz kikérő, aztán születi felvonulás, királyi koronázási ceremónia, mindenféle mi az előadások, aztán este Holdeső, Meringer, Lotfi Begi, DJ Táborfi, lesz a vasárnap pedig Iszkiri zenekar, Csonka András, Dánielfi és Freddy, ezek a koncertek nagyjából, amelyek összeállnak a Bornapokon, ajánlom figyelmébe, és jó szórakozást nyilvánvalóan. Ha viszont mondjuk pénteken ott volt, szombaton meg majd csak este megy, akkor ajánlom figyelmébe az Időbe zárva című fotókiállítást, ez Mózer Zoltán fotókiállítása, ami 12-én 15 órától kezdődik majd a Művészetek Házában. Nagyon-nagyon érdekes leírás van, biztos, hogy remek fotók lesznek majd, úgyhogy ajánlom ezt is figyelmébe. Jó, addig pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 12-e között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Amfrit, az infok nyomán is ráébredhettünk megint arra, hogy ez a világ bizony sokkal nagyobb, mint gondolnánk, még ha sokszor éppen picinek is érződik. Erről énekel most Emilia. Big, big world.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Amfrit.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt négy, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérik, ahogy szoktuk, sőt, még játszunk is majd, szóval számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
9: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29.000 tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig.
2: Rádió Andrea, időjárás.
11: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen esőgyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége a Mellónak, az Antrit továbbra is szól, Fekete Dávid. Ők elkísérjük a hazaúton, és fontos infóval is ellátjuk. Drive safe, üzeni Miles Smith és Nell Horan is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ismét játszunk. Két fős belépőt nyerhet a Babics Mihály Kulturális Központ felajánlásából a születinapokon megrendezésre kerülő LL Junior koncertre. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy kitalálja, mely dalok csúsztak össze. Elég csak az egyiket kitalálni, vagy csak a szerzőt, vagy előadót. A mai is elég könnyű, bár a tegnapira is azt hittem, de hát a mai az tényleg aztán nagyon nem nehéz, mutatom.
1: Szigrázik a brilliánc, és egy Porsche oldás, fényeg róla cél, tükrös metál.
0: Hú, egyre rosszabbul hangzanak, mindegy, erről van szó, így van, telefonáljon a 74-444-444-en, és nyerjen páros belépőt a szeptember 19-i LL Junior koncertre, a Babics Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Van is egy telefonunk, Rádió Antrit élőadásban van, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Porsche szerelem, száguldás.
0: Így van, gratulálunk.
2: Hurrá, köszönöm.
0: No, van már terv, hogy kivel megy?
2: Még nem, de majd kitalálom, köszönöm
0: szépen. Na, az
2: szépen.
0: Elég, de akkor van kivel.
2: Van.
0: Na, szuper, köszönjük, hogy velünk játszott. Tartsa egy picikét, kérem, mert megbeszéljük a részleteket.
2: Nagyon köszönöm.
0: No, mi pedig zenélünk gyorsan tovább, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
6: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctanfolyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
11: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jayco-fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
3: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Egyszer esik, egyszer nem esik. Ez is baj, meg az is baj. Ilyen a világ, enyhén bizarr. OMC, how bizarr?
3: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, nem akar lemaradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
6: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárásra kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok továbbra is. Elmúlt 5 óra jöhetne a házi munka, de helyette inkább készüljünk a péntek esti partira Holly Johnsonnal, Americano.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: folytatom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ilyenkor a nap vége felé közeledve visszapillantunk, ugyebár a héten megtettük minden egyes nap arra, hogy mi is történt az Antrit univerzumban. Először is az antrit.hu oldalra hívnám fel a figyelmét, ahol olyan cikkeket, híreket találhat meg, mint hogy a NAV a Facebookon is lát, úgyhogy ezt azért érdemes nem elfelejteni. Emellett beszámoltunk a szexári sikerekről a Mattolna sakversenyen. Gratulálunk innen is a gyerkőcöknek, kitettek magukért az egyszer biztos. Aztán talán még hírt arról, hogy fásítási programot indít a kormány, ez fontos lenne ugye a klímavédelem miatt is. Aztán arról is beszámoltunk, hogy változik a meghirdetett vízóra leolvasás terve, infok tehát antrit.hu. Ha pedig mindig is gondolkodott azon, hogy hogyan nézhet ki egy teljesen kiégett busz, akkor is ajánlom magunkat, mert hogy hát igen, erről talál fotókat, meg egy rövid kis cikket, szintén a katasztrófa védelem jó voltából, úgyhogy antrit.hu, minden info megtalálható ott. És a YouTube csatornánkat is ajánlom így a végére, mert hogy a heti beszélgetések felkerültek oda. Biszák László, Baboti Varga Jenő, Piros László és Boros Zoltán voltak a vendégeink, és nyilvánvalóan az Antrit Training Zóna is lezajlott szerdán. Ott Faragó Zsoltal arról beszélgettünk, hogy baj-e, ha unatkozik a gyerek. Szóval antrit.hu, illetve YouTube csatornánk, Rádió Antrit, ajánlom figyelmébe, ajánlom a következő dalokat is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk: Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasábburgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csori sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepper! Több mint pizza!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
2: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ennyi volt a reklám.
5: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tetem slágerei. Nem sok időnk van hátra, de attól még nyomjuk meg. Feel like the script. You to me.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: újabb közös utunk végéhez értünk itt az Antriton, remek dalokat hallottunk. Sok színű délután volt ez a mai is. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és jó pihenést. Vasárnap déltől pedig várom. Addig is minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Induljon a ritmus szüret. Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím: Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban Kobakként ismert NAV felület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabban nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
7: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szekszárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben, az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik. Hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.
7: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk: Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasábburgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékországtól a 5. születésnapját egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország, Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Sport.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnapság

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékony a hűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a délkorai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Rádió Andrit időjárás.
8: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.

0: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullása, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik. Hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára.

0: Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadást, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy 1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen esőgyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik, reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rádió Antrit. Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban Kobakként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabban nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát

0: foglalkozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik. Hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.